Figyelem! A Live Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Live Session. Legyen tánc!

ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól

0: tökre.
1: Ha ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de meg bosszulja magát. Nekem az a cél,

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig vele.

Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonló.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió.

Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

kész. Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órát. Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az

azonban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Nálunk így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: A csillagok közül érkező UFO-kkal kapcsolatban hivatalos híreket mond Rédl Ádám.
2: Így van, hivatalos információk érkeztek. Képzeld el, felnyitottam a telefonomat a zenék alatt, és az első találat az pont ez volt, hogy beteljesül a jóslat, jönnek a VB alatt az UFO-k, és mivel tudjuk, hogy a Facebook meg a Meta nem hallgat le minket, ezért nyilván az UFO-k műve, hogy ez a cikk ide keveredett, úgyhogy erről most nagyon fontos beszámolnom. Ugyan ezen a meccsen nem jelentek meg, amit jósoltak a brazil skóton, de a brit UFO kutató Mark Christopher Lee szerint az idegenek az idei foci VB-n fognak felbukkanni, már korábban is megjelentek futballstadionoknál, és nem csak ő bizonyítja ezt, hanem a vak bolgár misztikus Baba Vanga is, aki szintén, ne neves, ezek tények, azt jósolta, 2026 végén egy hatalmas globális összejövetele lesz a találkozó. Itt vannak a tények. 1954 Firenze, megcáfolhatatlan egy Fiorentina meccsen, 10 000 szurkoló látta a szivar és tojás alakú ezüstös tárgyakat. Stadion felett. 2018, Oroszország. Lehet, még azt hiszem, te még bizonytalan vagy. A világbajnokság alatt az eget közvetlenül az ottani stadion felett lepte el egy UFO, ami megvilágította. 2023 Mexikó, korong alakú tárgyak lebegtek az FC Juárez Bravo stadionja felett. A minta letagadhatatlan. Szóval a VB-n felbukkannak a földön kívüliek.
3: Ez kettő hozzáfűzni valóm lenne. Egy, szerintem tényleg itt vannak a foci VB-n az UFO-k, és az egyikük Lionel Messi néven futballozik is, nem is akárhogyan, mert hogy ő nem ember, az fix. Kettő, szerintem erről kérdezzük meg Andit is, hogy látott-e már szivar és tojás alakú dolgokat.
1: Tárgyakat az égen?
3: Igen, maga előtt.
1: Maga előtt. Jó, én csak annyi, hogyha még vannak hitetlenek köztetek, a forrásom a bors.
3: Tudományos szaklap, kérem szépen.
1: Na. Szerintem ebben mi nagyon más véleményen leszünk. Ugye az a lényeg, Andi, hogy nem csókoltál meg senkit, de a párod.
3: Soha az életben.
1: Ez a kiinduló pont.
4: Ez a kiinduló pont, jó.
1: Igen. De a párod mégis féltékeny rád, mert flörtölsz, írogatsz, lájkolsz, kacér vagy.
3: Kacér.
1: És most nem csak rád értelmezzük ezt, akár Rolandra is, akár rám is. Az a kérdés, hogy azért tud kapcsolatokat mérgezni az úgynevezett mikromegcsalás is, hogy megcsalás-e akár az érzelmi szintű dolog, hogyha már ebből tovább lépünk egyet, vagy hol van a határ, és mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Egyre népszerűbb az, hogy már sok helyen a mikromegcsalások semmi. Szerintem itt két véglet leszünk, legalábbis én azt érzem, Rolanda, két oldalra állunk, és akkor teszem majd igazságot.
3: Azt több, két oldalra állunk, és te leszel középen.
4: Jó, hát igen.
3: Háromra. Az egy másik műsor. Na, egyébként igen, biztos vagyok benne, hogy azért mi ezt különbözően kezeljük. Ha már azt mondtad, hogy az érzelmi rész, onnantól már egyébként valid, hogy megcsalás.
1: Na jó, akkor induljunk az elejéről. Tehát akkor induljunk onnan, hogy csak ilyen tényleg ezek az apróságok. Mondtam itt három kategóriát, bővíthetjük majd. De akkor kezdjük talán azzal, hogy flörtölés. Belefér-e, hogy mondjuk rámosolyogsz a pultosra, vagy mondjuk amikor én azt mondom a kávézóban, hogy kérek egy smoothie-t, és visszakérdez, hogy úgy érted, egy puszit, akkor azt így meg lehet-e mosolyogni, vagy el kell határolódni, mert ott van melletted a feleséged. Hogy kell ezt kezelni?
4: Ha ott van melletted a feleséged, akkor inkább ne.
3: Akkor ne annyira mosolyogj vissza, de semmiképpen ne adj tényleg puszit a pultos lány.
1: De mondjad, azt a lány felé, hogy fúj.
4: Nem.
1: Nem. Mondjad, azt úgy értettem.
3: Ha fiú, kimuszni? Akkor mondhatod.
1: Oké. Okay. De hogy szabad-e? Szabad-e flörtölni? Pizzafutár. Rákacsinthatsz-e?
3: Az életben nem találkoztam még olyan pizzafutárral, akire rákacsintottam volna.
4: Andi, én igen.
3: Te, na.
4: És találkoztam olyan futárral.
3: És rákacsintottál?
4: Nem.
1: De akartál. Csak nehéz volt visszafogni.
4: Akartam, csak hát elég lejjed fejem volt egyébként, meg otthonos ruhában voltam, szóval.
3: Miért nem mondtad, hogy várj egy percet, mindjárt jövök.
1: Annyira. Egy
3: pillanat, berolsz, megkapsz valami szexit, és abban veszed át a pizzát.
4: Annyira nem akartam ebbe belemenni.
1: És mi a helyzet azzal, amikor már mondjuk ilyen közös programok is vannak kettesben, és akkor én itt fogok átlépni a határon szerintem.
3: Mármint, hogy mondjuk lánybaráttal?
1: Tegyük azt, a lánybaráttal, és kettesben elmentek mondjuk moziba.
4: Hát szerintem abban nincs semmi, ha moziba mész.
3: Hát szerintem is, közös programban egyébként semmi rossz nincsen. Nekem van nagyon jó lánybarátom, és szoktam vele rendszeresen találkozni.
1: Na, én itt már határon vagyok.
3: Hát, az nem tudom. Én azt gondolom, hogy ez abszolút nem a megcsalás. Hát a barát az barát.
4: Hát igen, meg hogyha most a zirogatással nincs baj, tehát hogy akkor is a barátod, hogyha találkozol vele és elmész mondjuk kávézni vagy moziba. Tehát, hogy a barát az barát. Marad.
1: Oké.
3: Okay, bár ugye szokták ezt mondani, hogy a barát az barát, akkor is, ha beteszi, de hát ugye az már egy más kategória.
1: Mi van akkor, változik-e a képlet, hogyha a barát ex?
4: Hát
3: akkor már igen.
4: Igen, az már az olyan.
1: Miért?
3: Mert ex,
4: hát
3: pont
4: mert,
3: ezért.
4: Mert igen, mert volt köztetek a kapcsolat.
3: Igen, bár ugye itt is tegyük hozzá, hogy ha az a kapcsolat az lezárult, akkor az valamiért nyilván véget ért, és engem például sose zavart, hogyha bárki, akár az én exeim, vagy akár a feleségem, tehát hogyha bárki tartotta a kapcsolatot az exével, vagy beszélgetett vele, vagy volt olyan, hogy találkozott is vele, tehát hogy én ebből sose csináltam problémát, mert én mondjuk úgy álltam hozzá, hogy ez a kapcsolat az valamiért véget ért, az valamiért párkapcsolatként nem működött, tehát hogy vélhetően az nem fog újra kezdődni. És én meg úgy vagyok, tudod, a bizalommal, hogy a bizalom az olyan, mint a terhesség. Hogy vagy van, vagy nincs. Olyan nincs, hogy félig terhes. Tehát olyan sincs, hogy félig bízom valakiben.
4: Nem tudom, nekem ez már nagyon a határon van egyébként. Tehát, hogy én azért nem biztos, középen, hogy örülnék neki. Történhetnek szerintem balesetek.
1: Az a nagyon nagy csapda szerintem, hogy az idő megszépíti a dolgokat. És hogyha pont a te kapcsolatodban a feleségeddel vagy a pároddal van egy nehezebb időszak.
4: Igen.
1: És akkor eszedbe jut, hogy de vele ez nem volt probléma. Nem azon fogsz gondolkozni, hogy amúgy mik voltak a gondok, hanem belemenekülsz.
4: Igen, ezzel egyetértek.
3: Igen, van realitása annak, amit mondtok, tehát, hogy tudom, de én ezzel együtt úgy vagyok vele, hogy én akkor is megbízom a másikban. Tudod? Tehát aztán ha okot ad rá, hogy ne, az már egy másik.
1: Nekem
3: helyzet.
1: Ez a. Nem, én abban egyetértek veled, Roland, hogy valamiért vége lett, tehát nekem annyira nem gáz, hogyha ott van, csak nem kettesben. Tehát, hogy én ezt bővíteni. De például Roland, téged zavarna-e, hogyha valamelyik exeddel összejönne a feleséged? Megállt, figyelj! Nem figyelt ide!
3: Nem kellett gondolnom, hogy...
1: Nézte a monitort, már láttam, tök máshol van az agya, és egy pillanatra Roland így...
3: Hát most azt gondolkozom, hogy melyik exemmel tudom.
1: Oké, okay. Beosztod az érzelmi vonalat, teljesen jogos. Abban egyetértünk, hogy onnantól, hogyha már lelki értelemben megcsalás van, az már megcsalás?
4: Uh-huh.
3: Igen.
1: Tehát ebben mindannyian egyetértünk.
3: Igen.
4: Igen.
3: Az érze, tehát hogy...
4: Az sokkal rosszabb az érzelmi megcsalás szerintem.
3: Mint a puszta testiség. Uh-huh.
1: Na, mert szerintem itt van a nagyon necces pont, hogyha férfi-lány kapcsolat van, vagy férfi-nő kapcsolat van, akkor nem tudod, hogy hol jön el az a pont, hogy akár nálad, akár a másiknál ez így átkapcsol, és nem tudom, hogy ezt tudod-e felfogni, hogy a másiknál átkapcsolt-e, vagy sem, abból, hogy mondjuk nálad nem.
3: Aha. Hát nem biztos, hogy mindig levágod. Mm. Tehát attól függ, hogy másik ennek hangot ad, nem ad hangot, hogy viselkedik, de van olyan, hogy a viselkedése sem egyértelmű, tehát hogy abból sem tudsz 100%-os következtetést levonni. Ez egy nehéz téma amúgy.
1: Mert nekem tegnap tökre bejött az, amikor így hirtelen dobáltam, és akkor csak el kellett dönteni, hogy bejött-e vagy nem, vagy nektek elfogadható vagy nem, úgyhogy most is dobálok néhányat, és nézzük meg, hogy az oké vagy nem oké.
3: Jó.
1: Az exed minden fotóját belájkolod. Nekem nem.
4: Hát fura.
1: Vagy a legtöbb.
3: Hát fura. Szerintem egyetlen exemnek se lájkolgatom a fotóit én.
1: Én egyébként van olyan is, akit letiltottam, tehát nem követem direkt ezért.
4: Hogy ne lájkolgass a képeket?
1: Nem, hogy ne lájkolgasson, csak hogy fel se jöjjön. Önmérséklet. Mit, te nem szoktatok véletlen lájkolni?
3: Nem, én
1: szoktam.
4: Hát de persze.
3: De szoktunk, Petra, szoktunk. Ha ez segít, akkor persze. Akkor simán.
1: Köszönöm. Roland, köszönöm. Akkor belefér, nem? Nekem nem.
4: Hát ez fura, vagy nem? Nem. Ez
1: nem.
4: Olyan...
1: Inkább nem.
3: Nekem a lájkolással nincsen
4: hát
3: bajom.
4: Attól függ, hogy milyen helyzetben van az ex. Most akkor az abban a helyzetben van, hogy barátok vagyunk?
3: Vagy csak úgy lájkolgatom?
4: Vagy csak úgy lájkolgatom, mert nem mindegy.
1: És melyik fér vele?
4: Hát ha barátok vagyunk akkor még belefér. Mindig, akkor szerintem belefér.
3: Akkor bele.
4: Hogyha nem vagyunk már barátok, akkor meg úgy váltunk el, akkor szerintem nem.
3: Nekem azért... akkor is belefér, de fura.
1: Minden másodikat, nem?
3: Azért, tartsál némi önmérséklet.
1: Okay. Következő. Minden este ugyanazzal a kollégával csetelsz, de a párod nem tud róla. Nekem nem.
3: Hát attól függ, hogy miről csetelsz.
4: Hát de miről csetelsz? Hát Ádi, azért ezek nem olyan, mert most ha csak azt írod neki, hogy mit tudom én.
1: De minden este, akkor már van valami, nem fogsz minden este a mit tudom én, atomreaktorban dolgozol a nukleáris robbanásokról csetelni.
4: Na jó, de mondjuk most mit tudom én, láttad-e a mit tudom én milyen meccset, ha azt írod neki? Érted? Vagy
3: tök semleges,
4: vagy nem tudom, hogy
1: minden
4: semleges.
1: Este? Az belefér minden este?
4: Hát mit tudom én, eszedbe jutott valami, amit aznap nem beszéltetek meg. Ha most sokat beszélgetsz egy kollégáddal, és ismered már nagyon jól, akkor igazából...
3: Ezzel nekem sincs bajom.
4: Ha olyan témákról beszélgettek, ha nem azt írod neki, hogy mit tudom, jó éjszakát, szexi bébi, akkor érted, akkor nyilván nem.
1: De most Andi, miért mondod el, amit itt tegnap küldözgettél? Azt hittem, ez nem publik.
3: Én is akartam mondani.
1: Neked is írtam?
3: Nekem ebből miért hagytok ki?
1: Ja, akkor jó.
3: Nekem legalább te küldjed, Ádi, ami úgysem fogja.
1: Fotózzam ki. Elmented valaki számát direkt más néven. Nem.
3: Nem.
4: Hát nem, az is.
3: Az is már olyan. Sumákságra utal, igen.
4: Hát kivéve, ha azt írod, hogy nevet
3: fel. Azt írod, hogy nevet fel, ja, az más.
1: Szexi bébi nevet fel. Megint a baltás a sokkolóval.
3: De én sokszor azzal is bajban vagyok, hogy elmentem az igazi nevén, és nem emlékszem, hogy ki volt az illető. Tehát nem, hogy még álnéven elmenteni, meg se találnám. Tehát nekem ez a probléma.
4: Az a jó, amikor több olyan nevű van, mint mondjuk Peti. És akkor elnevezed úgy, hogy Peti, és nem tudod, hogy melyik Peti, melyik.
3: Jaj, várjál, nekem volt olyan, hogy az egész nevük ugyanaz volt.
4: És úristen, na hát
3: az... Két totál, az egyik azt hiszem egy biztosítós volt, a másik meg egy autószerelő, és fölhívtam az egyiket, és elkezdtem neki mondani, és elkezdett röhögni, és mondta, hogy figyelj, én nem az vagyok. Ja, bocs!
1: Hát igen, ez tök szar lehet, amikor Roland egyszer csak kap Petitől egy SMS-t, hogy szexi vagy, ma is nem tudja, hogy a biztosítós vagy az autószerelő az, akinek bejön.
3: Ugye?
1: Ja.
3: Akkor kezdem én.
1: Jó. A félig angollal, csak hogy készüljek a nyelvérzékkel.
3: Ja, legyen akkor az, jó. Mert az ilyen bemelegítésnek lesz csak jó. That's fly, who are? Az légy, aki vagy.
1: Banyek. Bocs, erről eszembe jut egy történet a vidéki diszkóban, és ez nem egy vicc, ezt a Galambos Andris barátom hallotta, hogy a DJ úgy konferálta föl a dalt, hogy most pedig következik az Are You Ready to Fly? Azaz, te vagy a légy. És annyira tetszik. Elnézést a magyarul beszélőktől, vagy csak magyarul beszélőktől.
3: Keveset tanult angolul.
1: Igen. Na, figyelj, mi a különbség a WC és a koporsó között?
3: Nem tudom.
1: Semmi. Ha menni kell, hát menni kell.
3: Jaj! Oké, ilyen melegben annak a jó, akinek kisbabája van. Tudod miért?
1: Mm-mm.
3: Hát mert az oázis.
1: Azt a rohadt. Ez fizikailag okoz fájdalmat, tök jó. Mi lesz a kecske és a kacsa kereszteződéséből? Vagy keresztezéséből? Ezt imádom.
3: Nem tudom.
1: McDonald's.
3: Ez jó volt.
1: Jó, nem?
3: Medve miatt költöztették el ugyanis a borsodi gyerektábort. Mondjuk én fordítva sem tudtam volna képzelni, hogy borsodi gyerekek miatt költöztették el a medvét.
4: Ja, végül is, igen.
1: Remélem, ott a környéken is nézik. Na most kilátta a medvét, ez itt ugye egy nagy kérdés, mert ugye nem feltétlen hiszünk el minden medve bejelentést bárkinek. Tehát, hogyha tényleg egy ilyen kis borsodi kis kocsmában néhányan felkeltottak, hogy jaj, mackó, akkor lehet, hogy egyszerűs a dolog, de egyre több vadállat az, ami mostanában megszállja az emberek által lakott területeket. És egyébként gondolom, Roland, te se örülnél, hogyha olyan foci táborba menne Dávid, ahol medvét láttak egy nappal korábban a kapuban.
3: Hát nem, bár...
4: Focizni.
3: Nézd, legalább meg lenne a srácok motivációja arra, hogy tényleg fussanak izomból.
4: Hát az mondjuk lehet. Biztos.
1: Figyelj, igazából semmi esélyed a medvével szemben, ezt már többször megvizsgáltuk, de...
3: És ha fejbe lövök labdával?
1: Az elején még
4: akkor egy picit kizökkentheted.
1: Az elején még azt hittem, hogy megvagy, hogy fejbe lövöd. De amikor hozzátetted, hogy labdával, akkor szerintem csak felbosszantod annyi a dolgot, hogy legyen nálad egy lassabb. Ha egy lassabb van, akkor már nyertél.
4: Ez lefoglalja a medvét, amíg te ezt.
3: Amíg megeszi.
1: Hát igazából szerintem nagyobb esélyed van, hogyha lerúgod valami csapattársadat, akit nem bírsz. Messze, Maci, egyé.
3: Azért örülök, hogy nem voltunk soha csapattársak semmiben. Nagyon hát csak én például sem műsort vezetünk.
1: Meg kell találni a leggyengébbet. Igen. Hát ezt lehet csinálni. Egyébként az van most, hogy egyre több medvetámadás Bogács közelében is láttak, nem annyira rég, de én is tapasztalom, hogy egyre több vadállat jön le közé.
4: Azt hittem, hogy te is láttál medvét.
1: Azt még nem.
3: Az még Budapest hagyján, közepén látni egy medvét. Néhány még autót is vezet.
1: A Vízzenevirág Fesztiválon voltam olyan állapotban, hogy láthattam volna medvét, de még ott sem. Nem jött.
4: Ott csak rókát láttál.
1: De annyira... De. Ez rókamentes móka. Nem tudom, mióta. Hát nagyon régen óta. Na, de hogy az van, hogy...
3: Erről szól, enóta.
1: Hogy tényleg jönnek a vadállatok. Tehát itt ugye vaddisznó ment a wellness medencébe, akkor vaddisznókat Budaörsön is láttam, nem is egyet. Nálunk ott a Bikás Parknál éjszaka rókák jelennek meg. Tehát, hogy valamiért ezek az állatkák. Ja, a kedvencem Budapest belvárosában szarvas kergettek. Jó, tehát, hogy valamiért ezek a vadállatok lejönnek a pusztából, és úgy érzik, hogy nekik is inkább a beton és a város nyújtott a komfort szükséges.
4: De hát nem hiszem, hogy ezért jönnek, szerintem táplálékért jönnek elsősorban.
1: Hát de miért nincs ott kajájuk? Nincs ott levél?
3: Hát tudod, erre szokták mondani, hogy nem ők jönnek a mi területünkre, mi mentünk az ő területükre.
1: Nem, az enyém, én megvettem. Igen. Mutassa a papírját.
4: Ez ilyen, tudod, ez ilyen indiánok, amerikaiak.
3: Igen, típusú, hajrá Amerika!
4: Típusú harc.
3: Ki volt ott
4: előbb, igen.
1: Na jó, de nem.
3: Tehát hogy... indiános filmekben is az indiánok ellen szurkoltál. Milyen ember vagy?
1: Nem ellenük Amerikának.
3: Bocsak,
4: nem ellenük Amerikának.
1: Volt szerte már Amerikában. Milyen jó a fánkjú. Krispy Kreme Donut. Na jó. De tényleg, hogyha... Jó, ezért az olcsó terem bírtam, meg a Vinetúékat, de az már elmúlt. Én megjártam indián táborban, ugye a belvárosban, tehát hogy azt is megéltem.
4: Az se hozta meg a kedvét ahhoz, Poner hogy indiának. Őket támogassa, tudod?
1: De tényleg, szerintetek tényleg kaja miatt jönnek?
3: Persze.
1: De hát igen. Van ott kaja az erdőben.
3: Mivel
1: hát
3: akarnak barátkozni, arra gondolsz?
1: Mit teszik meg a belvárosban? Hát az erdőben van mak, a városban csak szemét van.
4: De figyelj, most mondd már meg őszintén, az erdőben hol nincsenek emberek? Hát miért jönnének ide, hogy embereket közé jöjjenek?
1: Hát mert egyszerűen...
4: Csak a kajáért, másért nem.
3: Szociális lények, mi
1: szocializálódni.
3: Biztos?
1: Miért van az, hogyha az őzre rávillogsz, dudálsz, látja a kocsidat, akkor megáll és bámul bele, hogy... Miért nem megy odébb reflexből?
3: Mert nem tudja, mi az.
4: Mert hirtelen megijed és lemerevedik.
3: Lefagy.
1: Hát ilyen ne legyen, hogy hirtelen merevedsz, ha megijedsz, mert... Rolandnak bajai lennének ebben.
3: Hú, a hirtelen merevedéssel nincsen baj. Csak ne reflektorfényben.
1: Jaj, na mindegy, tehát jönnek a vadállatok. Minden esetre ilyen esetekben én mindig azt szoktam mondani, hogy minél jobban fel vagyunk készülve az állatokból, annál jobbak vagyunk, szóval hoztam nektek egy vadonatúj kvízt, én csináltam. Egyszerű lesz, igaz, hamis, és a hallgatók ugyanúgy játszhatnak velünk. Meglátjuk, hogy Roland megtartja a teremtés koronája pozíciót az állatvilágban, tehát hogy még mindig ő ért a legjobban az állatokhoz, az majd nem sokára kiderül. Andi, egy kis segítség itt az elején neked, hogy...
3: Szerintem a kékbána az ugye nagyon nagy állat.
1: Ebből indulunk ki.
3: Én megmaradok ezen a szinten.
4: De is mondtad, nem?
3: És igazából
1: hazudott? Vagy nem?
3: Na.
1: Oké, kezdjük a medvével. Igaz vagy hamis? Mondhatjátok ugyanazt is. A barna medve akár 50 km/h sebességgel is tud futni.
4: Igen.
1: 50. Tehát egy városban annyival tud menni, mint a kocsik.
3: A barna medve nagy szükség állat. Esetén kellően gyors tud lenni.
1: Ajaj, most végig ilyen szakértőre veszed? Szóvivő, az állatok szóvivője?
3: Igen.
1: Igen, jó. Tökéletes. Igazatok van. Megyek tovább.
3: Köszönöm, én innen visszavonulok.
1: A pingvinek kizárólag a déli sarkon élnek.
4: A csúcson kell a bajni.
1: Meg igaz, az
3: állat.
1: Hamis?
3: Nem, mert én láttam már az állatkertben is.
1: Megadom. Andi, meg se kérdezlek, annyira meggyőző az érvelése. Itt egyébként a melegebb éghajlaton élő pingvinekre gondoltak, a Galapagos szigeteken, de azért
3: Roland... Nem gondolok. Csak
4: az állatkerték.
1: Van még nagyon sok érdekes. A zsiráfnak ugyanannyi nyakcsigolyája van, mint az embernek.
4: Szerintem nem.
1: Több vagy kevesebb? Lehet-e már zsiráfot hajolni? Lehet, hogy csak egy van neki. Tudja görbíteni a nyakát?
3: De így se esik le a feje. Az a lényeg. Na, bármennyi is van neki, funkcionálisan jól működik.
1: Jó, ki van találva ez az állat, nem?
3: Jó, tervezett állat.
1: Na?
4: Ó, Istenem.
1: Ugyanannyi, vagy nem?
4: Nem ugyanannyi.
1: Roland?
3: Hasonló mennyiségű.
1: Jé, de annyira próbál nyelködik. Jó, ki van találva ez az állat, nem?
3: Jó, tervezett állat.
1: Na?
4: Ó, Istenem.
1: Ugyanannyi, vagy nem?
4: Nem ugyanannyi.
1: Roland?
3: Hasonló mennyiségű.
1: Jé, de annyira próbál nyerni.
3: Én mondtam, hogy

0: Pedig azért rád lenne igény, de mindegy.
1: Jó, megállok. Meg kell ijeszteni a Rolandot, hogy meglegyen a merevedés. Hú! A kenguru hátrafelé nem tud ugrani.
2: Jézusom.
1: Láttatok-e már kengurut tolatni?
2: Nem láttam még tolatni amúgy.
3: Hátrafelé.
2: Nem.
0: De ha tud is, miért ugrálna? Hát nem hülye. A kenguru egy okos állat.
1: Na de bemegy egy szűk csőbe, hogy jön ki?
0: Nem megy be, mert okos állat. Nem
1: kihúzzák, Más kenguruk kihúzzák.
0: Jön a Robert Gida, azt kihúzza. Igen.
1: Tényleg van ilyen jelenet, nem csak ott a micimackot húzzák.
0: Ott a micimackot
2: szorul be a nyuszilag.
1: Csacsi fiú. Na, szóval...
2: Szóval nem.
1: Tud, nem? Nem tud?
2: Tudom. Nem tudom.
0: Mi legalábbis
2: nem. Én még nem láttam visszafelé ugráló.
0: Na én sem.
2: Kengurut, de akkor maradj.
1: Képzeljétek el, nem tud, igaz? Na, jó, tök menő, nem?
0: Nagyon jók vagyunk.
1: Oké, a csiga képes akár 3 évig is aludni.
0: Nekem volt olyan haverom, aki ezek szerint csiga volt.
1: Nyálkás volt?
0: Nem tudom, jó csúszott. Na, hogy aludt legalább
1: egy. Tud 3 évig aludni egy csiga?
2: Egy húzamban.
0: Nem, blokkokban.
2: Nem, hogy nem, mert most ez egy ilyen költői kérdés.
0: Halaposan fejbe vered biztos.
2: Szerintem nem.
1: Nem? Képzeljétek el, tud.
0: Na, ugye?
2: Jézusom.
1: Ekkora jó állat.
2: Lennék csiga.
1: Na figyelj, Roland, jön egy elefántos, amivel te jó vagy.
0: Mindig nedves lennél, és lassan mennél el?
2: Hát én az alvásra gondoltam, de végül is ilyen szempontból se lehet rossz.
1: Mert csigaz, nem ilyen himnős.
2: Na, hát akkor...
0: És mindjárt egyben vagy, ne válogass.
1: Az elefánt az egyetlen emlős, amelyik nem tud ugrani.
0: Ez
2: hát
0: igaz.
2: Szerintem nem tud ugrani.
0: Ezt tudom, hogy igaz.
2: Amellett, hogy egy nagyon nagy állat.
0: Én, mint elefánt szakértő, ezt tudom, hogy igaz.
1: Jó, szép megfejtés, tényleg nem tud ugrani. A denevér teljesen vak.
2: Hülyén is néz neki, amúgy.
0: Nagyon jó ugráló elefánt. Hopp, ormányod meg így lóbálná a levegőbe. Csapkodna
1: le. És azt képzeld el, berakod egy ugrálóvárba az elefántot, csak úgy áll.
0: Azt mondod neki, milyen hülye vagy. Ugráljál már.
1: Kifizettünk.
0: Ez jó.
1: Ki van fizetve? Szórakoz, nem azért jöttünk.
0: Dumbo, mit csinálsz? Elrontod a bulit.
1: Dumbo tud úgy csinálni.
0: Hogy hisztizik, már mennek. Mindjárt lejár az idő, ugráljál.
1: Az meg csak ott áll.
0: Ennyi.
1: Dumbo tud úgy csinálni, mint ha ugrana. Kicsit repül, kicsit leszáll. Na.
0: Ja, tényleg. Te száll virágra, vagy mi? Aztán éppen kulejjel.
1: Nem, a denevér teljesen vak. Igaz vagy hamis?
2: Hamis.
0: Hát nem lát annyira jól, de nem feltétlenül mondanám rá, hogy 100%-ig vak.
1: A denevérek érdekvédelmi szövetségének.
0: Mondjuk úgy, hogy látás szempontjából hátrányosabb helyzetű.
1: Tényleg. Egyébként jól lát, meglepően jól lát.
0: Hát na, ugye azért mondom, kikérem magamnak.
1: Kell az ultrang.
0: A Denevér Szövetség nevében.
1: Kell az ultrang.
0: Az elnök a Batman.
1: Bocsát, még egy elefántos eszembe jutott, tudjátok, hogy az elefántok az emberi arcot kifejezetten cukinak látják?
0: Hát az enyémet nem csak
1: úgy. De hogy ilyen aranyosnak látnak minket az állatok.
2: Akkor tartsa elefántot, és akkor legalább egy valaki van, aki cukinak talál.
1: És nem fog kiugrálni a kertből.
0: És nem fog ugrálni. Csak így átsétál, nem fogja átugrani, felrombolja.
1: Hát evolúció szempontból nincs rá sok szüksége, hogy tudjon. Ja. A vízbe sem tud ugrani, csak beesik. Na jó, én azt látom, hogy ma valahogy az emberek sokkal könnyebben vesznek fel nagy összegeket, mint ahogyan korábban erről gondolkodtak.
0: Egyrészt igen, tehát én is azt gondolom, hogy az eszetlenül nagy hitel az hülyeség. Másrészt, ha abba belegondoltok, hogy emberek mikre vesznek fel hiteleket, mert nem feltétlenül csak és kizárólag ingatlanra. Mit tudom én is szeretnék eljutni Bora Borára, mert hogy a világ legszebb helye, lehet, hogy a büdös életben nem fogok eljutni. Tehát, hogy azért azzal együtt lehet élni, hogy nem mész elnyaralni, ha úgymond, tehát nem Bora Borára mész, hanem csak Spanyolországba, csak értsétek idézőjel,
2: hát,
0: vagy Olaszországba.
2: Vagy
0: csak a Balatonra.
2: Egyébként már hasonló árban van a Balaton is, mint hogyha elmennék Spanyolországba, de hát, hogy vicc. De hogy igen, tehát, hogy egy kicsit kisebb
1: Figyelj, most
2: túrára elmennék.
1: Úgy hallottam, hogy a Velencei tó nagyon hamar nagyon olcsó lesz. Víz nincs?
2: Nincs, igen.
1: De vannak ott tájházak, meg...
2: Mm-hmm, igen. De egyébként egy ilyet is meg lehet csinálni. Például mi tavaly Hollókön voltunk, és teljesen jó volt. 4 napot voltunk. Lehet olyan helyeket is találni, mondjuk a Tisza-tónál, ahol fürdő.

0: pihenni is lehet, meg mondjuk egy kicsit kulturálódni is lehet, mondjuk körbenézni a környéken, vagy akár a Balaton. Hát, igen.
1: Helyen, vagy a Velencei túl az új Szahara.
2: Igen, vagy itt a bokot az új Maldív, ugye ezt szokták mondani itt ugye a bokodi tónálos tégeket.
0: Vagy meg kell találni egy másik országban ugyanazt, mert én most például én nagyon szeretnék úszni a disznókkal a Bahamákon, de most találtam olyat, hogy Görögországban is van, képzeljétek el, ott is lehet úszni a disznókkal, úgyhogy...
1: Úszni a disznókkal?
0: Igen, a vízben ott úszkálnak a disznók, de... és oda jönnek hozzá közel, meg lehet őket simogatni.
2: De ez egy híres partszak.
1: Disznó alapból támad, de most
0: ezek nem támadnak, ezek meg, igen, ezek
1: környén bedobok pár disznót a tóba, akkor az jó. Hát, disznó is van,
0: a disznónak biztos jó, de hát...
2: Üzennénk a környeieknek, ha meglátjátok a tóparton, azonnal hívjátok a rendőrséget.
0: Zárjátok el a disznókat.
3: Buenos morgen, mindegy!

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Közben írja nekünk Gyula, hogy Ádi hétvégén egy találkozó. Köszi, de...
2: De ja, ja, ja, szeretem.
1: Igen, ezt akartam mondani, de közben meglátom, hogy autós találkozóra gondol.
2: De igazán...
1: Hétvégén egy találkozó.
2: A bókaszból bárkitől is jön.
1: Persze, igen, ezt fogadni kell. Az van egyébként, Gyula, hogy nagyon szívesen most már egy ilyenre tényleg el akarok menni, de nekem pénteken törik el a kezemet. Tehát nem vezethetek, és ne hülyén néznék ott ki autó nélkül. Az autós találkozón.
2: Hát valaki visz, kell egy sofőrt szerezned, és akkor úgy.
1: Tehát bennem, drága hallgatók, úgy gondolkozzatok, hogy péntekig van kezem.
2: Utána is van, csak nem tudod használni.
1: De Roland is jó fej volt, megkérdezte pénteken egy dárcozást, mondom, hogy persze, tizé, akkor rakják fel a gipszet, hogy ne. Úgy fog kinézni, mint a Terminátorja.
2: Igen, úgyhogy ezúton üzenjük, Dani, ha hallod most, hogy sajnos pénteken miattal nem tudunk venni, de...
1: Vagy megyek
2: majd. Megyünk máskor, de... nem tudom, összehozzuk.
1: Amúgy jövő héten én megcsinálom bal kézzel, csak álljatok messzebb.
2: Jó, hát nem te leszel a dárcbajnoknak.
1: Istenet. Egyébként szerintem kb. Ugyanolyan esélyeim vannak bal kézzel, tehát hogy annyira ne aggódjatok.
2: Jó, figyelj, még így is kevésbé leszel veszélyes, mint Andi. Tehát Andi kezébe azért dárcnyilakat adni.
1: Andi lehet, hogy baltával jön. Azt is rá lehet dobni a táblára, nem?
2: Az a, hogy lehet, hogy minket dobára megszületedik.
1: Mennyit dobott Andi? 50, 25 és 30. Egy balta dobással simán. Egyébként szerintem olyan vagyok, mint a nagyapám, hogy jó, hogyha hívott, akkor tudod karatézni. Tehát, hogy én iszom, tudok dárcozni bal kézzel.
2: Ezt csak ő gondolta így, vagy mások is így gondolták nagyapádról?
1: Nem merte senki megcáfolni.
2: Na, szóval, hogy az a helyzet, igen, hogy van egyébként egy meghívásunk a Haggis Darts.
1: Megyünk, amúgy megyünk.
2: Tulajától, a Danitól, úgyhogy megyünk majd mi is dárcozni. Most mondanám egyébként, hogy akkor hozzuk össze valamelyik nyertes, ha gondoljátok, akkor egyeztessük össze, és akkor lehet, hogy lehet egy ilyen közös rádiós és hallgatós dárcozást összehozni. Ezt nem merem megígérni, de
1: ez szerintem jövő héten valami meccset kinézünk, nem jövő hét elején.
2: Valami meccsre össze, vagy meccsnézéssel összekötjük, így van, és akkor megy a stáb is dárcozni, meg meccset nézni, meg iszikézni, és akkor jól érezzük így magunkat.
1: Minden háztartásban elhangzott legalább egyszer, ételt nem dobunk ki. És itt a statisztika, hogy de mégis, hogy mennyi ételt dobunk és mennyit pazarlunk, azt majd mindjárt mondom, de mielőtt belevágunk a rideg számokba. Nézzük meg, hogy mi a mi hozzáállásunk ehhez a témához. Ti dobtok-e ki ételt?
3: Szoktam kidobni, de nagyon nem szeretek én sem.
2: Csak ha megromlik vagy valami, tehát hogy egyébként alapvetően én is ezt vallom, hogy ételt nem dobunk ki, nem pazarlunk, annyit szedjél magadnak, amennyit megeszel, ezt szoktam mondani a gyerekeimnek, és egyébként hál' Istennek lekopogom, hogy ehhez egészen jól szokták is magukat tartani, különösen Dávid fiam, ő mostanában ezt így nagyon jól hozza.
1: Tehát ételt nem dobunk ki, de hogyha magától elsétel a kukáig a hűtőből, akkor az már úgy oké?
2: Hát az már oké, igen.
1: Nálunk is, tehát én nagyon utálom kidobni az ételt, de én már eljutottam arra a szintre, hogy csak azért nem eszem meg az utolsó falatot, mert ki van rakva a tányére, mert muszáj, de én azért azt még visszarakom a hűtőbe, és később elfogyasztom. Viszont nálunk néha...
3: Egy falatot?
1: Egy falatot is akár.
2: Petra értékeli?
1: Hát, na mindegy.
2: Ne erről beszélgessünk.
3: Nem ez a téma.
1: Nem ez a téma.
2: Három kortyal még a teljes dobozt is visszarakod, ugye?
1: De egyébként, amit
2: tipikus marsist, tipikus.
1: Amit megnyerek a vámon, azt elbukom a réven, mert a baba kajából viszont, ami ott megmaradt, ott meg becsülettel belapáltolom, amit meghagyott a hajnal, tehát hogy ez egy ilyen rossz apukai hízókúra tud lenni.
2: Nem, te egy nagyra nőtt gyerek vagy, igazából ez azt jelenti.
1: Olyan jól esik ott megeszegetni. Meg én vagyok a tipikus példája annak, és ezt a feleségem gyűlöli, de nekem ez a hobbim, hogy nem terítek meg, hanem odaállok a hűtő elé, és eszem a nyitott hűtőajtónál, amit találok.
3: Úristen. Hát
1: és
3: igen.
1: Azt viszont nem csinálom meg. Azt viszont nem csinálom meg, mert nem vagyok gusztustalan, hogy ugyanazzal a kanállal többször belenyúlok a hűtőbe lévőbe, hanem mindig veszek új kanalat, és akkor már ilyen 8 kanál a mosogatóban egy ilyen kupacban.
3: És akkor el is mosogatsz?
1: Persze. Azzal nincsen baj, meg van mosogatógépünk, tehát ezzel nincsen baj.
3: Ja.
1: Nem vagyok disznó.
3: És hány készlet kanalat akaratod amúgy?
2: Az összes.
1: Szerintem 12 falatig jó vagyok. Ételt nem dobunk ki, de sajnos eljutunk olyan pontokra, hogy valamiből megromlik valami. És régen ez nem volt rám jellemző. Tehát így, hogy család van, így, hogy sokkal több étel van otthon, nem csak azok, amiket így magamnak kiszámolgatok, így simán eljutunk odáig, hogy valami megmarad, valami megromlik, és azt muszáj. És szerintem én több étel dobok ki, amióta családos vagyok, mint előtte, amennyit kidobtam.
2: Igen, egyébként az általában szerintem egy ilyen standard dolog, mert azért kevesebb emberre könnyebb megtervezni a fogyasztást, hogy ki mennyit eszik. Azért, hogyha már többen vagytok, akkor bajosabb. Mondom én a számokat, jó, mert tényleg durva. Egy átlagos magyar évente több mint 60 kg élelmiszer hulladékot termel.
1: Az kb. Mondjuk a feleségem súlya. Az nagyon durva. Egy ember súlya.
2: Nők súlyáról nem beszélünk.
1: Bocsánat.
3: Ja, amúgy tényleg.
1: Egyébként könnyebb. De több mint egy nő súlya.
2: Na most ez havonta olyan 5 kiló élelmiszer hulladék. Tehát ezt leosztjuk, azért az tényleg durva.
1: Évente kidobsz egy nejet.
2: Csak sokan, próbálom érzékeltetni.
3: Sokan így vannak vele, amúgy igen.
2: Igen. Hallottam már ilyen. Egy országos szinten közel 576 ezer tonna kidobott élelmiszert jelent. Ez akkor mennyiség, hogy ezt el sem tudod képzelni szerintem.
1: Hány elefánt felemény, megkérdezem.
3: Egyébként elég súlyosak a számok, viszont én tegnap azt olvastam, hogy alapjáraton viszont csökkent az élelmiszerpazarlás, tehát hogy igen, ezek még mindig nagyon csúnya számok, de hogy alapjáraton azért csökkentek ezek. Tehát azért azt is tegyük hozzá.
1: Na jó, de ez 96 ezer elefánt.
3: Az 96
2: ezer. Van annyi a világban összesen.
1: Ázsiai elefánttal számolva 115 ezer 200.
2: Várják, kérdezd már, hogy hány elefánt él a világban összesen, mert nem tudom, van-e annyi. És egyébként igazad van, Andi, mert az élelmiszerpazarlás mértéke 2016 óta 37%-kal csökkent. Ez tök jó dolog, tehát ez egy jó irány. Viszont a kidobott élelmiszerek mint egy egyharmada teljesen elkerülhető lenne állítólag, hogyha tudatosabbak lennénk, jobban odafigyelnénk, tehát nagyjából évente olyan 20 kg.
1: Jó, én viszem a mellékszálat, nagyjából 500 ezer vadon élő elefánt él. Ez egyébként egész sok, tehát 5 évig kidobhatjuk az elefántokat, aztán elfogytak. Na de visszatérve, tehát igen, csökkent a szám, de még tovább csökkenthető. Most akkor jöjjünk vissza arra szintre, ami kézzelfogható, vagy amit meg tudunk fogni. Tehát éves szinten ez 60 kg-ot jelent, amit hogyha leosztunk így a mondjuk 365 nap, de az hogy van?
2: Az havonta 5 kiló.
1: Havonta 5 kiló, az hetente akkor körülbelül hát 1 kilónál több, tehát mennyi másfél kiló étel egy héten. Szerintetek, tehát én szerintem én másfél kilót azért nem dobok ki egy héten. Most gondolkozom, tényleg tök őszinte leszek, azt nem fogok hazudni, de az azért elég sok, hát ez egy teljes tömb sajtnyi, plusz még egy kicsi.
2: Az ember, aki csak sajtban képes gondolkozni.
1: Tömb sajt és egy vödör tejföl.
2: Azért, drága hallgatók, tehát én Rétel Ádám miben mér tömeget? Nőben, elefántban és sajtban.
3: Meg tejfölben.
2: Hát ki mire bukik, tudod? Kinek mi tetszik?
3: Na, azt biztos soha nem dobott ki. Kidobtál már valaha sajtot?
1: Nem, azt nem dobom ki. Hogyha...
2: Nőt többször dobott ki, tudod, mint sajtot.
1: Tényleg azt mondtad, hogy Rétel Ádám az elefántokra bukik? Így ebben az aspektusban ez kicsit fura, de...
2: Kedveled az elefántokat?
1: Kedvelem.
2: Kedveled a nőket?
1: Kedvelem.
2: Na, sajtot, tejfölt, kedveled?
1: Teljesen jó, és sajtos elefánton egy nő...
2: Tejföllel
3: a kezém.
1: Na, ez azért durva. Vagy szerintem ez nagyon-nagyon sok. Tehát, hogyha most visszagondolok a múlt hetemre, ott volt egy kis maradék köret, amit ki kellett dobni, meg talán a levesnek
3: mondjuk
1: az alján egy kis zöldség, ami megmaradt.
3: Nem olyan sok most, hogyha belegondolsz.
2: Az azért összejön ám, tehát ilyen maradék kajákból, ha azt így...
1: Nekem nem.
2: Nem?
1: Tényleg? Mit dobtál ki a múlt héten?
3: Nekem sem.
1: Mit dobtál ki legutóbb? Tehát én mondom, most a ilyen húslevesből maradtak ilyen zöldségek az alján, maradt leves tészta egy kicsi, meg maradt egy kis köret.
2: Nekem is keret. Keret? Két keret, nem köret, talán rizs, de valami ilyesmi.
1: Uh-huh. Hús nem dobok ki, sajtot sem. Tehát az, ha zöld még, az még jó.
3: Én leszoktam vágni a
2: zöldrészt. És azt kapod be legelőbb.
3: Fúj, ezt nem.
1: Nem, ahogy Andit ismerem, azt teszi meg ő, és odaadja a kutyának a jó részt. Egy hete lejárt egy joghurt mondjuk. Azt még megeszitek?
2: Én meg. Ha hűtőben volt végig, simán.
1: Menj a limit.
3: Én most már nem. Régen megettem, de most már nem.
1: Jó, de neked
3: de én egészségügyi
1: nehéz.
3: Okok miatt nem eszem meg most már, de egyébként megettük.
1: Mert egyébként egy hete lejárt a joghurt, az már kefir. De a kefir is jó.
2: Igen, de Péter
3: is
2: erre még...
3: mindig azt szoktam mondani, hogy ha hűtőben van, nincsen semmi baj.
2: Na, én is ezt szoktam mondani, igen. Tehát itt van, hogy ami már megbontott, hogy közeli lejáratú, hogy jó apukaként én mindig azt van kedve enni. Igen, én is így vagyok vele.
1: De nekem egyébként az egy hét az még ilyen türelmi zóna. Tehát az még belül van. Tehát igen. Az egy héten belül én még simán bevállalom a dolgokat, főleg a hűtőből, meg aztán végképp. Én úgy vagyok fel, hogy mindent berakok a hűtőbe, mert attól csak jobb lesz. Egyetlen dolog romlik el a hűtőtől.
2: Is ott tartja.
3: Figyelj, a csokit nem szabad a hűtőbe rakni.
1: De a csokit szabad, nagyon
3: nem,
1: jó lesz hidegen.
3: Nem lesz
1: a Nutella lesz rossz hidegen.
3: Nem, a csoki is rossz hidegen.
1: Na jó, ezt a vitát lejátsszuk. A csoki jó hidegen.
3: Nem jó.
1: De jó.
3: Nem jó, abas íze van. Nem.
2: A csoki mindenhogy jó szerintem, de amúgy mi sem tartjuk hűtőben, csak akkor tesszük be, egy kicsit megolvad. Akkor picit betesszük, hogy ne keményedjen.
1: A múltkor a kocsiban állt egy napig egy tábla csoki, és akkor én egészen újfajta formája
3: lett.
1: Roland, te mit raksz így be a hűtőbe, hogy megkeményedjen?
2: Nem egy rossz szok lenne, ha kipróbálom.
1: Mirelit? És Mirelit? Ez kemény.
2: Nem tudom, mennyire közeli lejáratú, remélem még nem.
3: Kicsi tavas már.
2: Kicsi tavas, azt mondja.
1: Jó van, jó van. Van ez a, azt hiszem a Jó barátokban volt egy ilyen jelenet, hogy van a hűtőben Párizsi meg Sör Mónika, te szakács vagy, csinálj valamit. Tehát, hogyha abból kell gondolkozni, ami a hűtőben van, de vannak ezek a szuper okos hűtők. Én még nem láttam, ez Magyarországon annyira nem divat, de hogy az a funkció például létezhetne, és lehet, hogy applikációban van is, hogy az éppen hűtőben lévő ételeidből mit lehetne csinálni. Ez egy érdekes koncepció lehet, tehát mit tudja, Andi, van a hűtődben sajt, paradicsom, mondjuk egy kis virsli és narancs. Ebből mit csinálsz?
3: Pont az én hűtőmben, igen. Hát ha van tésztám is, akkor igazából a sajt, a paradicsomból, meg a sajtból tudok csinálni.
2: Simán valamilyen olaszos valamilyen tésztát.
3: Igen.
2: Hát a virsli még igazából hozzá
3: azt
2: tudok
3: is
2: tenni,
3: tudom karikázni.
1: Kicsit tök jó.
2: Kicsit már posztóbb, de simán elmegy.
1: Nem, ez szerintem tök jó, hogyha...
2: Hát a narancsot meg megeszed külön.
1: A gyerekek imádják, és a narancsból meg ilyen limonádészerűséget
3: akár
1: hozzá.
3: Akár azt is lehet, igen.
1: Ja, tehát, hogy végül is lehet így kreatívkodni, mi van a hűtődben, és abból mit tudsz kihozni.
3: Most például azt láttam, hogy van a TikTokon egy csajszé, aki 1000 forintból csinál ilyen vásárlásokat, de ilyen vega dolgokat szokott általában csinálni. De hogy egyébként így nézegettem, ma is pont feldobta az egyik videóját, hogy alapjáraton egy tök jó ilyen kis vega pásztor pitét rakott össze 1000 forintból.
2: Na tessék, és... gyakran megkérik a kezét, urak, hogy látják, hogy 1000 forintot hogy tud beosztani?
1: Várjátok, Valentin azt írja, hogy sziasztok, ha lejárt, akkor csak több lesz benne az élő flóra. Köszönjük szépen. Figyeljetek, gyors válaszadási kötelezettség következik. Igen vagy nem, megeszed-e? Tegnapi rántott hús.
2: Igen.
3: Hát, ha ennék húst, akkor igen.
1: Jó, oké. Kétnapos pizza. Igen.
3: Hát, ha hűtőben van.
2: Hűtőben, igen,
3: rámelegítek. Még
2: nem lesz jó,
3: szó-szó.
2: De...
3: Igen. Tűzoltásnak jó.
1: Reggelire, nem?
2: Úgy vagy, hogy ugye mint a férfiakkal.
1: Rólantól meg se kérdezem, mit vesz ki a jégről. Oké. Nagyon megbarnult banán, már ilyen folyós. Én nem.
3: Nem.
2: A folyósat nem. A de abból lehet sütit csinálni,
3: igen,
2: gyerekek.
3: Én szoktam egyébként, mert ha már megbarnul, én nem eszem meg. Viszont,
2: gyümölcsmentő sütiket, azok nagyon jó. Igen.
1: Andi, gyors válasz, enyhén fonyat répa.
3: Nem.
1: Nem?
3: Nem.
2: Kipti nekem be inkább.
1: Rólantól tőled ezt nem.
3: Remélem, nem hallottam
2: el. Én meg remélem, igen.
1: Oké. Jó. Még egy, ez nekem egy határozott nem. Kemény kenyér, nem.
3: Hát az hogy ezed meg a kemény kenyér? Mármint, hogy mert értem
1: van,
3: aki, én, hogy
1: ropogtatod? Van egy ilyen pirítós, meg a sütőbe rakja, meg sajtot, ja, meg fűszer, ja. Az nekem kuka.
2: Nem, az nekem
3: nem,
2: sem.
3: Nem, nekem sem.
1: Jó, na, hát akkor remélem, hogy tanultunk egymástól, meg magunktól valamit.
2: Figyelj, zárszóként szerintem tökéletes Móninak az üzenete. Buenos Morgan, a Nutellára sem értem, miért tesznek lejárat ide. Dátumot szerintem még soha senkinél nem romlott meg.
1: Amen. Még egy reakció itt a kajás dologra, amiről tényleg nem beszéltünk, a kajapazarlás, hogy itt felvetették az ötletet, és szerintem tök jó ötlet tényleg, hogy hogyan tudjuk a még nem lejárt, de tudjuk, hogy már nem esszük meg ételt odaadni rászorulóknak. Igen, erre felhívom a figyelmét mindenkinek, akinek erre hatása lehet. Nekem tökre tetszenek ezek a nyilvános hűtőrendszerek. Értem én, hogy ANTS így meg úgy meg stb. De hogyha vannak emberek, akik szegények a kukából étkeznek, akkor annál meg csak jobb.
2: Igen, az biztos. Ádikám, olyan filmtippet adok neked, beszarsz.
1: Ajaj.
2: Képzeld el, a Z-kategóriás filmeket úgy néz ki, hogy sikerült még egyel megkoronázni. Ezt nem láttam jönni.
1: Hát akkor lehet, hogy körbeérünk, és akkor ez megint A-kategóriás lesz.
2: Hát azt nem tudom, nehezen tudnám elképzelni.
1: Na mond.
2: Egy ilyen filmes csoport ajánlott bejegyzéseként jött velem szembe.
1: King Kong szereplőivel a Star Wars?
2: Nem. Lavina cápa.
1: Ah, ez a Sharknado-nak egy új verziója?
2: Hát azt nem tudom, hogy a Sharknado-hoz van-e köze, mondom akkor az alaphelyzetet.
1: Érdekel.
2: A történet egy síparadicsommal játszódik, ahol éppen egy nagyszabású bikini versenyt rendeznek.
1: Már alapból a koncepció tetszik, tehát hogy milyen helyszínünk van? Egy síparadicsom, hogy lehetnek itt pucérak a nők? Legyen bikini verseny a síparadicsomban, semmi nem érdekel. Kitalálom, hogy jön ide a cápa. Esküszöm, nem olvastam utána. Fogadjunk, hogy ezek a cápák nagyon régen, amikor ott még óceán volt, ahol hegy meg víz, ezek oda belefagytak a jégbe, és kiolvadnak a jéggel a lavina hatására, és a mirelit cápák újra életre kelnek. Így?
2: Hallott, szerintem te benne vagy ebben a brainstorming folyamatban a filmalkotóknál.
1: Megvan.
2: Egy hirtelen lavina megnyitja a hegyoldalt, és kiszabadítja a hó alatt rejtőző prehisztorikus hócápákat. Hócápa, érted? Hócápa. Ezek a ragadozók nem a vízben, hanem a hótakaróban úsznak, és könyörtel elől vadászni kezdenek a síelőkre, illetve természetesen a hiányos öltözetű bikinis lányokra, akik ott vannak, mert hol a rossz sebbe tartanánk egy bikini versenyt, ha nem egy síparadicsomban.
1: Végül is lássuk be, logikus. De ebbe tudományosan nem lehet belekötni.
2: Igen. Úgyhogy...
1: Nagyon jó, mikor lesz ez a mozi? Érdekel.
2: Hát szerintem neten biztos, hogy fönt van. Figyelj,
1: megkész.
2: Amit, ez kész.
1: Ne, és még nem láttuk. Kérjük meg a dárcosokat, hogy hagyjuk azt a meccs dolgot, ezt nézzük.
2: Mert itt csak 2014-es a film, tehát ez elég régóta megvan.
1: És erről még nem hallottunk.
2: Elmennél a darts klubba, és hogy megnéznénk együtt a Lavina cápa című filmet?
1: Szerintem én nagyon. Amúgy én tényleg nagyon. Annyit mondj már még, hogy van erre bármilyen értékelés?
2: Igen, itt a port.hu-n látom, ott 2,8.
1: Mennyiből 10-ből?
2: Igen.
1: Igen.
2: Figyelj, van benne egy ismerős szereplő, a két nauta, ő volt a szállító kettőben a csinos szőke csaj.
1: Jézusom, de
2: hogy... Így, nem tudom, gondolom kellett a pénz, meg volt szorulva, nem tudom, adótartozása volt, tehát hogy valami oka csak volt rá, hogy ezt elvállalta.
1: Ez tényleg olyan, mint egy gyilkos spermajom kettő, tehát hogy ezt egy színész miért vállalja el?
2: De hogy ezek a nagyon Z-kategóriás CGI cápák vannak itt, meg ugye hóval borított, vagy nem, vérrel borított hó, bocsánat.
1: Az mondjuk jó, az jól néz ki.
2: És bikinis lányok. Tehát, hogy tényleg ebből adódik a film.
1: Imádom. Hát ez mekkora, és erről nem hallottunk? Ezt nem tudja átvenni egy RTL klub.
2: Látod? Bezzeg leadják a micsoda nőt 15-ször.
1: Tényleg?
2: Ezt meg, ami a gagyi filmnek aranymetszete.
1: Ráadásul karácsonyi film.
2: Ez karácsonyi film?
1: Hát mert hó van.
2: Ja, értem.
1: Tehát ez simán belemegy a karácsony. Végre egy jó új karácsonyi film. Love Actually meg a milyen hócápa, vagy mi ez?
2: Igen, de ez, figyelj, 24-én reszkessetek betörők, 25-én reszkessetek betörők, 2, mert ezt mindig leadják, plusz igazából szerelem 26-án Lavina cápa.
1: Imádom. Ez nekem nagyon tetszik. Figyelj, ezt meg kell nézni.
2: Meg egyébként is Lavin. I'm Lavin. Lavin it.
1: Végre valami jó. Végre egy ötlet.
2: Zseniális. Tehát, hogy én azt gondolom, méltó kihívója a Sharknado-nak.
1: Köszönöm, hogy ezt megosztottad.
2: Körbejárjuk, hogy milyen éttermekbe nem szabad elvileg beülni a nyaraláson. Vannak ilyen figyelmeztető jelek, bár én rögtön ezt meg tudtam cáfolni az első pontnál, mert nekem erre van pozitív élményem.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy igazad van, de mindegy, itt az a lényeg, hogy különböző turista csalogató helyekről próbálnak minket lebeszélni, és ugye amikor elmegyünk valahova, akkor szívesen próbáljuk ki a helyi dolgokat, de nem biztos az, hogy ami annak tűnik, vagy ami nagyon csalogat, az feltétlenül a legjobb lesz. Mik a pontok?
2: Az első pont, hogy az utcán hívogató pincér vagy egyéb alkalmazott, mert hogy állítólag a jó éttermeknek nincs szükségük arra, hogy az utcáról becsalogassák a vendégeket, azért szerintem azokon a helyeken, ahol tényleg nagyon sok turista van és nagyon sok étterem, ott kell ilyet alkalmazni, vagy legalábbis hát megpróbálják, mert hogy nagyon nagy a konkurencia.
1: Hát én ettől rosszul vagyok, tehát amikor a Váci utcában sétálsz, és ott vannak ilyen diákmunkások felkérve, és kiugranak eléd fiúk meg lányok, hogy nézz itt az étlap, gyere, ülj be itt az étlap, nézd, és nem ül benn senki, nem mész be, csak azért, mert ott valaki az orrod alá nyomja az étlapot. Tehát, hogy egy jó éttermet onnan tudsz, hogy jó étterem, hogy látod, hogy ülnek bent, esznek, boldogak. Nem onnan, hogy az orrod alá dugja valaki, hogyha azt csinálni kell, ez nekem már büdös, mert akkor azt érzem, hogy itt valamiért tukmálni kell, hogy egyáltalán bemenj.
2: Igen, de mondom, ott, ahol például mondjuk tengerpartokon, ahol komplett ilyen étterem sor van, és érted, van a soron, nem tudom, 30 étterem alsó hangon, ott azért valahogy el kell érni, hogy ezt próbáld ki, és ne a kettővel mellette lévőt, vagy a négyel mellette lévőt.
1: Jó, de akkor dögös fiatal lány becsábít, vagy kicsit pufókabb mamma, akkor nyilván oda kell bemenned, ahova mamma csábít, és te nem oda mész be, pedig ő főz jobban.
2: Én ahova bementem, oda férfi ember hívott.
1: Na, ezt fejtsd ki!
2: De egyébként szimpatikus volt az étlap, tehát tényleg maga a kínálat, és utána beültünk, és jót is ettünk. Nem akkor, hanem este, tehát ez napközben volt, és este ültünk be vacsorázni, és tényleg jót ettünk.
1: Andi, tégy igazságot.
3: Én nem szeretem az ilyen helyeket, megmondom Kösz. Őszintén, és én arra jöttem rá, hogy oda kell menni, ahova a helyiek járnak.
2: Amúgy ez egy örök tehát, igazság.
3: És ez tényleg így van. Tehát, hogy mi például nagyon megszívtuk, amikor Isztambulban először már nagyon éhesek voltunk, és beültünk az első ilyen helyre, ahova szintén becsábítottak minket, mert hogy ez milyen jó lesz. Egyrészt sokkal drágább is volt az étel, másrészt ugye hát annyira nem is volt jó, és ugye másnap meg olyan egy ilyen kis, nem tudom, kis lepukkant kifőzdének tűnt az egész hely, de olyan finomat ettünk ott, mint életemben soha. Én nem tudom, gyerekek, de életetekben ettetek már finom rizst. Sima rizs volt, de egyszerűen így két pofával ettem.
1: De nagyon átérzem, Görögországban csináltuk meg ugyanezt, hogy beültünk valamilyen nagyon fenkölt, vagy ilyen helyi felhájpolt helyre, az semmi volt, és másnap bementünk egy olyan helyre, ahol tényleg ilyen trikóban a papa hátul vágta le éppen a húsnak a fejét, meg nem tudom, és ott ettem báránycombot, úgyhogy nekem Magyarországon az nem volt ilyen különleges élmény, annyira finomat, mint ott. Tényleg követni kell az éhes görögöket, meg az éhes helyieket.
2: Igen, azért egy jó tanács. Közvetlenül a fő turista látványosság mellett van. Amúgy azokat tényleg érdemes kerülni, mert általában drágábbak. Igen. Így van. Ha túl hosszú az étlap, úgymond minden kapható, mert akkor kisebb az esélye, hogy jól készítik, meg ugye arra is utalhat, hogy sok az előre elkészített, vagy a lefagyasztott étel, amit használnak.
1: Ez amúgy tök jogos, mert tényleg most, hogyha belegondolsz, hogyha te kirendelsz egy pizzát, az öcsét kirendel egy hamburgert, valaki meg egy steaket, annak mind a háromnak el kell készülnie ugye takra, hát akkor azok mennyire lehetnek előre gyártva?
2: Igen, nyilván mindenhol előre dolgoznak valamelyest. A mérték, ennek a mértéke az a kérdéses. Ha nincs helyi ital vagy desszert, hanem csak világmárkás, ilyen sablonos,
1: az miért baj?
2: Ételek vannak, nem tudom, én egyébként mindenhol szeretem a helyi ízeket megkóstolni, tehát én nyitok e felé.
1: Na de nálunk mi a helyi íz? Tehát mi az, amit látnod kell az étlapon, hogyha mondjuk idejön egy külföldi turista, akkor ne legyen elégedett, hogyha van kóla, de legyen elégedett, hogyha van traubi?
2: Nem, hát nem italban. Ital. Hát italban nem annyira, ételben lehet.
3: Inkább igen, tehát azért nálunk nyilván ott van a gulyás.
1: Tehát legyen ott a gulyás mindenképpen, hogy lássák, hogy ez egy magyar hely?
3: Hát ha olyan a hely, akkor igen, ha egy ilyen tipikus magyar hely. Tehát ha hol mondjuk enne egy helyi, tehát egy csárdáról van szó, akkor igen, ott legyen.
2: Igen, minden az Instagramról szól, hát ezt nem tudom, ez bajos, mert ugye itt hát arra utalnak, hogy a tálalás fontosabb, mint az ízek. Jobb helyen a kettő együtt jár.
1: Ti szoktátok nézni az ilyen helyértékeléseket, mert nekünk az Görögországban tökre bejött, hogy a turisták hány pontra értékelnek helyeket. Nyilván mindenhol van egy-két szemét, aki csak rossz napja van és le akar másokat húzni, de ezt ki lehet szűrni, és eléggé működik az, hogy hányan értékelik az adott helyet jóra.
3: Igen, én is szoktam mindig nézni, de én itthon is nézem, egyébként nem csak külföldön.
2: Én is megszoktam nézni. Illetve a másik, hogy csak turisták ülnek bent, hát ez összevág azzal, amiről előbb beszéltünk, tehát egyetlen helyi vendéget sem lesz.
3: Hát azért mondjuk, látszik szerintem.
2: Igen. Mondjuk jó, különösen, ha mondjuk Ázsia felé mész, tehát hogy ott azért látod, hogy kik a helyiek.
1: Szerintem az adott nép nyelvén egy nagyon hangosat be kell káromkodni. És itt felszíszenek, hogy na, akkor ott vannak a helyiek.
2: Akkor utána mindenképp be kell csapódni közé, mert biztos jó néven veszik a társaságodat. Akkor legyen ez a záró bölcsességünk erre az órára. És ugye vannak napi nyereményeink, 4 óra önfeled dartozás barátokkal vagy családdal a tatabányai Haggis Darts felajánlásából.
1: Illetve egy szuper wellness hétvége 3 nap 2 éjszaka félpanziós ellátással a Duna Residence-től.
2: Ez pedig a fődíjunk, amit a kéthetes játék végén tök fogunk kisorsolni, úgyhogy szerintem mindenféleképpen érdemes tippelni. Na, a tegnapi tippek közül fogunk sorsolni. Teli találatunk nincs. Mint az 5-ös lottó sorsolás úgy általában, ez is ilyen, mert hogy 3-0-ra nyert Franciaország Svédország ellen. Amúgy. Ez annyira nem nagy papírforma borulás, mert hogy full papírforma, de mindenki arra tippelt, hogy rúgnak a svédek legalább egy gólt.
1: Igen, azon gondolkoztam, hogy lehetne úgy, mint a lottónál, hogyha nincsen teli találatos, akkor toljuk tovább, és holnap már 8 óra darts.
2: Ne? Aha, ja.
1: Legyen az, amit mondtunk. Tehát ugye, hogyha nincsen teli találatosunk, akkor azok közül sorsolunk, akik eltalálták a nyertest.
2: Így van, úgyhogy ezúttal is mindenki bekerült a kalapba, aki...
1: Ez most egy nagyobb kalap.
2: Ez most egy nagy kalap, igen, aki francia győzelemre tippett. Teljesen mindegy, hogy milyen arányban. Őket így akkor jól beraktuk. És akkor a mai nyertesünk nem más, mint... Klik! Gyula!
1: Gyula! Gratula!
2: A Klik nem a neve, ezt csak úgy mondtam. A Gyula már a neve?
1: Klik Gyula, jelentkezz! Biztos van ilyen amúgy.
2: Na, szóval Gyula nyertesünköt értesítjük nyilván adáson kívül, és várja, visszakeresem, hogy ő mit tippelt. Azt mondja, hogy itt rák, igen, 3-1-es francia siker, tehát közel járt hozzá.
1: És ilyenkor már nincsen olyan, hogy megóvják? Tehát, hogy azt mondják, hogy ott volt mégis egy gól, csak nem vették észre?
2: A 6 volt 4, csak nem vették észre,
1: nem látták a gólt. Lemaradtak, na.
2: Szegény svédek, hát találnak négy gólt a semmiből.
1: Te is mondtál olyat, hogy a fiatal előtt egy gólt, ami így a kapufáról bepattan, neked megvan videón, és tényleg benn volt, de a játékvezetők rosszul látták.
2: Más szülőnek van meg, de az egy büntetőpárbaj volt, azért az úgy más.
1: Na jó, csak mondom, hogy egyébként nem tudom, itt a varos dolgok játszanak a VB-n.
2: Persze. De azt ott rögtön meg is nézik, tehát nem várnak
1: csak
2: másnapig.
1: Csak akkor ér, hogyha ott rögtön látta.
2: Tudod, ez nem olyan, mint a Forma 1, hogy vizsgáljuk, majd visszanézzük futam után.
1: Az érdekelne még, hogy a VB-n a játékvezetőknek van-e külön parkolójuk. Vagy a szurkolók meg tudják karcolni a kocsijukat a meccs után.
2: Olyan hülye kérdéseket tudsz feltenni, de tényleg.
1: Na jó, van.
2: Gyanítom, most... van, szokott lenni.
0: Buenos Morgan, minden hét

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
1: Jó reggelt, vége van az ének. 18 és 22 fok között kellnek ma a vének, és Kelt Tamás is, sziasztok, indítom a szombat délelőtti programot 12-ig együtt, 9-től például üzenet küldő műsorral. Addig viszont sok minden, például Carson Coma, Romy Schulz, no és Kínu Szilva, kezd már is a Sunny Zap, rádiózz velem!

Carson Coma és Jude Law kollab, a szemüveg így kora reggel, hát nekem is kell, napszaktól függetlenül. Sziasztok! Ez a Forrás Rádió, benne a szombat délelőtti program, indítom, egészen 12 óráig tölthetjük együtt az időt. 9-től jövök az üzenetküldő műsorral, és ne felejtjétek, abban köszönhetitek a Nórákat és a Liliket, mert hogy névnapot ünnepelnek, jönnek a történelmi érdekességek a következő órában, itt lesz a kalendárium, ebben pedig mindenképpen ránézünk az utakra, és természetesen az időjárásról is beszámolok, ami remélem, hogy nagyon jó lesz, mert hiszen délután 2 órától a komáromi VF strandról jelentkezünk. Élő DJ mixel, na azt majd én hozom, és persze sok-sok játékkal, és nagyon remélem, hogy szikrázó napsütéssel és meleggel. Addig Jamelia biztos, hogy jön egy igazi szupersztárt hoz nektek, Joel Corey pedig Charlie XCX-el és Szelvetivel közösködik. Out-out így a dal, de repítem, csak slágerek közt.

Egy igazi szupersztár volt itt velünk, Jamélé a 2003-ból érkezett. Üdv a szombat délelőttben, július 11-én én Tamás, 12 óráig tölthetjük együtt az időt, hogy akkor hány fok lesz, körülbelül 33. Na, ezzel mindent elárultam. A napsütés mellett felhő átvonulásokkal is fogtok ám találkozni, a csapadéknak az esélye hál' Istennek kevés, és mint ahogy emlegettem, 32-33 fok lesz. Tökéletes idő arra, hogy kigyertek 2 és 6 óra között a komáromi VF-re, ahol a strand turnénk elkezdődik, mint ahogy majd emlegetem is többször, élő DJ-szettel és mindemellé jó hangulattal, játékokkal. No, meg közlekedési blokkal rövidesen, addig Jonatász, Tábló, itt lesz The Weeknd Ariana Grandéval, a nagy kedvencemmel, itt pedig Nebulóza és a Super Sexy, csak slágerek közdobom.

0: Lász és Willy Willem, na meg Minelli. Az Enchanté volt a tiétek, ez a Forrás Rádió. Benne a szombat délelőtti program, ígértem, hogy hozom a közlekedési blokkot, aztán jön a Yearbox, ilyen lesz a Greenland!
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
0: A közlekedés időjárási feltételei, na azok tök jók lesznek, ígérem. Az M1-es pályára annyira nem ígérek semmit, de ha szükséged van infóra, akkor az útinformó oldalán mindent megtalálsz. Az 1-esen Biatorbágy térségében a 13-as kilométernél vár útszűkület az autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt. A 10-esen Pilisvörösvár határában csatornáznak, a 17-es kilométer közelében útszűkület vár, lesz mélyen a 68-as kilométernél építenek új csomópontot. Itt is le van zárva a félútpálya. Esztergom, Búbánatvölgy település részen pedig optikai hálózatot építenek, ugyancsak félútpálya lezárással a forgalmat jelző lámpa irányítja. Sütő és Vértes Tolna, valamint Tardos és Vértes Tolna között a 14-es és a 16-os kilométer között aszfaltoznak, az út le van zárva, a kerülő utat sárga táblák jelzik. Nos, ennyi voltam én, ha neked van infód, akkor dobd, de mindenképpen ígérem, továbbítom. Jó utat, balesetmentes közlekedést és mindez legjobbjainkat. A Yearbox-tól egyet hangosítsd a rádiót, jön a Graceland!

Felix Jan Weiss és Miss Lee, a közösük a Close Your Eyes volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program. Köszönöm, hogy itt vagy. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Bármiféle infód van, mindenképpen küld el nekem, és természetesen aktuális ez az üzenetküldő műsor kapcsán is. A következő órában hozom azokat, akiket tudsz köszönteni. Ők a Nórák és a Lilik, mert hogy a névnapjuk van, és persze jön a többi történelmi érdekesség, itt lesz a kalendárium. Addig Ellie Goulding, Berges Oliver és Sir

Brothers és Bailey Zimmerman közöst hoztam, nem rokon. Talgana 3 évvel ezelőttről érkezett szombat délelőtti program. Egészen 12-ig Tamással, köszi, hogy itt vagy. Jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán robogunk a The Superman Lovers és One Republic újdonsággal. Ilyen lesz a Starline.

0: azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Ugye nem baj, ha bajra invitálak? 18-án szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon

0: Baj, Petőfi Sándor utca 58 per A. Start 21 óra. 21 óra. Tali ott. Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj, inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
1: Hello Komárom! Korner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Korner!
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 8 óra, üdvözlöm Önöket, jó reggelt kívánok! Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta a jóváhagyását, ritkábban is máshogy járnak a vonatok. Szardíniában 43 fok is lehet a hétvégén. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották. Idézet következik, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Július 9-e és 12-e és július 25-e és 26-a között változik a vasúti közlekedés a Tatabánya-Oroszlány vonalon. Az S12-es vonatok ebben az időszakban csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek. Budapest déli és Tatabánya között az utasok a győri S10-es vonatokkal utazhatnak. Ez azt jelenti, hogy Oroszlány és Budapest között az érintett napokon nem közlekedik közvetlen vonat. Az utazáshoz Tatabányán át kell szállni. A MÁV azt kéri, hogy az utasok indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. A közép-olaszországi Firenze és Perugia városában a lehető legmagasabb szintű vörös riasztás van érvényben vasárnap napvégéig a hőség miatt, de az országban a legmagasabb hőmérsékletet 43 Celsius fokot Szardínia szigetén várják. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint további 7 városban, Bolognában, Campobassóban, Frosinében, Rietiben, Rómában és Torinóban második fokú hőségriadó lépett életbe. Az előrejelzések azt mutatják, hogy az idei nyár harmadik hőhulláma további 2 hétig tarthat. És végezetül sport, bajnok lett Dél-Komárom. Idén nyáron is megrendezték ugyanis a felvidéki labdarúgó bajnokságot a Cibor Zoltán városi sporttelepen. A július 4-i tornán 16 csapat mérte össze tudását. A dél-komáromi csapat 2 győzelemmel és 1 vereséggel csoport elsőként jutott tovább, majd a martosi folytatásban is kiváló teljesítmény nyújtott. A döntőben 5-1-es győzelmet aratott Zseliz együttese felett, ezzel megszerezte a 2026-os felvidéki labdarúgó bajnokság bajnoki címét.
0: Időjárás.
1: A hétvégén túlnyomóan napos, száraz időre készülhetünk, csak időnként jelenhet meg néhány komoly felhő az égen. Délután 30-31 fok körüli csúcshőmérséklet várható, a reggelek pedig kellemesen 18-19 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra, Zimmerer Tamás.
2: Belám, déli 12-ig együtt, sziasztok, 9-től jövök az üzenetküldő műsorral, ebben pedig mindenképpen bombázlak a kalendárumi darabokkal. Jönnek például a névnaposok és még sok-sok érdekesség. Addig itt lesz Inna, Sean Paul-lal, Madonna, ugrálunk, a The Superman Lovers és a One Republic közös pedig most indul. Itt a Starlight.

Inna, valamint John Paul, az Upvolt a tiétek, 5 évvel ezelőttről hoztam. Ez a Forrás Rádió, csak slágerekkel a nap 24 órájában, 9-től pedig főleg azokkal, amiket ti válogattok be a műsorba, hiszen jön majd az üzenetküldő műsor. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, ezt használd bátran, jó? Akár névnapos, akár születésnapos ismerőst is köszönthetsz. Apropó névnapos, a Nórák és a Lilik ünnepelnek, velük mindjárt foglalkozom, és a történelmi érdekességek is ideugranak, és tényleg érdekességek lesznek, jó? Hagyjuk a nyers rizsát. No és mi lesz délután? A kérdésed jogos, 2 órától a komáromi VF-ben leszünk, élő DJ Mixel, azt majd én hozom, és mindemellé sok-sok játékkal, ajándékokkal, no meg jó hangulattal, és meleggel, no meg csobbanással. Last Frequencies és Elé Dué rögves, DJ Szatmári pedig az újdonságot hozza Szakos Andival, dam-dam-dam, így a nagyon kreatív dalt.

Az a Kansas LA Duo és Ambassadors közössel találkoztál. Back to You így anóta 4 évvel ezelőttről érkezett. Ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtti program július 11-én, no persze, hogy a Nórák és a Lilik neve napján. A Nóra az Eleonóra rövidülése, amely az arab Eninor névből származik. Jelentése Isten az én világosságom. A Lili pedig több névhez is köthető. A Caroline, alias Carolina, az Elizabeth, Erzsébet, a Júlia angol és német becézőjéből is eredeztethető. A hasonló hangzású angol Lili szó jelentése Lilium. Nórák, Lilik, boldog névnapot nektek! A többieknek üzítessék köszönteni őket, tehetitek 9 és déli 12 óra között. No, a többi érdekesség rögvest addig Ed Sheeran, Sam Smith, Crash Adams, no, meg Katy Perry Snoop Dogg-gal a California Girls repül felét. Csak slágerek közt küldöm!

Ed Sheeran és Khalid, a Beautiful People volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, csak slágerekkel a nap 24 órájában. Köszönöm, hogy itt vagytok. Hozom a kalendáriumot. 1964 az első dátumunk. Onnantól a mai nap Szent Benedek Európa védőszentjének a napja. 1801-ben fedeztek fel először üstököst, tette mindezt Jean-Paul Pons, francia csillagász. 1897-ben indult az északi sarkra három svéd felfedező, tették egy hidrogén ballonnal fényképeikre, és táboruk maradványaira csak 33 év múlva találtak rá. A mai nap születte Giorgio Armani, ugye ismerős a neve, olasz divattervező. Ugyancsak a mai napon látta meg a napvilágot Csúlya Imre, színész. Susan Vega és születésnapot ünnepel, a Tom's Diner című dalt köszönhetjük neki, énekesnő, dalszerző. És utoljára, de nem utolsó sorban Forma 1, 27 évvel ezelőtt Michael Schumacher, német autóversenyző, a brit nagydíjon a falnak ütközött Ferrariával, és a lábát törte. Egyébként mi van Schumacherrel, tud róla valaki valamit? Nagyon nagy a csend. Itt nálunk viszont egyáltalán nem, mert hogy olyan dalok szólnak, hogy csak na, Charlie Puth, mindjárt jön a The Black Eyed Peas elsőként, a Shows és Cap Sport közöst hozom a tavalyi évből. Itt az Only You!

Tribute és a The Way I Am volt a tiétek. Ez a forrás, benne pedig, hát persze, hogy a szombat délelőtti program. Csak slágerekkel bombázlak, és tehetett te is, hiszen 9 órától tiéd az éter. Egészen déli 12-ig 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Mindjárt beleugrunk az üzenetküldő műsorban. Órákat, Liliket tudod köszönteni, névnapot ünnepelnek, de a születésnapos ismerősöd van, akkor gondolj rá is. És ne felejtjétek, délután 2 órától Komáromban leszünk a VFN. Jó hangulattal, szuper zenékkel, élő DJ-szettel, az leszek majd én, no meg játékokkal. A jó időt megrendeltük, úgyhogy azt tuti megkapjátok. És a Fastboy dalát is, jön a New Level Empire és Groove House közös, Justin Bieber pedig Daniel Cesarral hozna most a Peaches-t. Csak slágerek közt küldöm.

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 9 óra, üdvözlöm Önöket, szép délelőttöt kívánok. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának megbízatását, gyerektartás elmulasztása miatt emeltek vádat. Komáromi sikerek a WTK-i világjátékokon. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet, azaz az NFI igazgatóságának, köztük K.L. Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását, közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Az államtitkár közölte az NFI működésének folytonosságát, az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja. Arról is írt, hogy előkészítik az NFI működésének átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. A vezetői pályázat kiírása a közeljövőben várható, fűzte hozzá. Vádat emeltek egy pilisvörösvári férfi ellen gyerektartás elmulasztása miatt. A vádirat szerint a bíróság 2025-ben kötelezte őt arra, hogy a 2 kiskorú gyermeke után fejenként 80.000 forint tartásdíjat fizessen meg gyermekei gondozójának volt élettársa részére. A férfi fizetési kötelezettségét nem teljesítette, 2025 május 1-től 14 hónap alatt 1.605.596 forint tartásdíjat nem fizetett meg önhibájából, most az esztergomi járási ügyészség emelt vádat. A tények információi szerint emberölés történhetett a Szent János kórházban. Az ügyben egy 32 éves orvosnőt gyanúsítanak. A budapesti rendőrfőkapitányság az MTI megkeresésére azt közölte, hogy feljelentés alapján folytatnak nyomozást emberölés büntet megalapozott gyanúja miatt. Egy 32 éves nőt a nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki és őrizetbe is vették, a bíróság pedig elrendelte a nő letartóztatását. És végezetű sport, komáromi sikerek a WTKA-i világjátékokon. Remek eredményekkel tértek haza az Alexandros Muay Thai Gym versenyzői. A németországi Arnsbergben megrendezett világjátékokról Szilágyi Erik Muay Thai bajnoki övet szerzett a 61 kg-os kategóriában, Boglár Dominik pedig a 89 kg-os súlycsoportban Muay Thai és Thai Box szabályrendszerben is bajnoki címet szerzett.
0: Időjárás.
1: Igazi nyári hétvége vár ránk, sok napsütés, kevés felhő és csapadékra is alig van esély. A nappali felmelegedés eléri a 30 Celsius fokot, a gyenge északi a szél pedig csak néhol enyhíti a meleget.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Üdv mindenkinek, sziasztok! Elindítom az üzenetküldő műsort déli 12 óráig tart, onnan pedig majd jön a tempomat. Én Tamás, 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Születésnapos, névnapos köszöntésre tökéletes ez a 3 óra. Tayo Cruz mindjárt a Break Your Heart-tal, itt pedig Chloe Kasha, mert hogy ígértem, hozom is!

Leo Cruz dalát hoztam el nektek, a Break Your Heart volt a tiétek, 2009-ből érkezett. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Egészen 12 óráig töltetitek velem az időt, aztán jön Bálint Lackó a Tempomattal, és ne felejtjétek, délután 2-től egészen 6-ig Komáromban a VFN leszünk. Játékokkal, élő DJ-szettel, jó hangulattal és meleggel. Na, ezekkel tuti rendelkezünk, úgyhogy vízzük is őket. Én pedig hozom a Buenos Morgan visszatekintőt, mikro megcsalások lesz a téma. Eddig is ne tovább, vagy meddig? Mi az, ami még megengedett, mi az, ami nem? Na, a részleteket kapod a következő fél órában, addig viszont kiváló dalokat, Alex Kenji újdonságát, mert hogy meghallottátok, hogy játsszuk, és már kéritek is. Megértem. Elsőként pedig a Valmar és Notár Méri közös jön, a Beleúszok. Balázs írt rám Annának küldeni, akivel tegnap este óta hivatalosan is közös a lakcímük. Az üzenet, köszi, hogy elviseled a horkolásomat és a doboz hegyeket a nappaliban. Szeretlek. Jó, hát persze, hogyha tegnap este óta van ez a történet, akkor a dobozhegyek szerintem még aktuálisak, de majd szép lassan kipakolsz, addig pedig nyugodtan lehet dobozból öltözni. Balázs, köszi, hogy írtál, Anna pedig neked sok türelmet a párodhoz. Tudjátok, lakva ismeritek meg egymást. Valmar, Nóter, Méri, itt a Beleúszok. Sok boldogságot nektek!

gyorsabb lesz, mint valaha. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig!

és Matuma az újdonsággal jelentkeztem, ez volt a Dream Out Loud, csak slágerek a Forrás Rádióban. Ebben a három órában pedig főleg, hiszen ez az üzenetküldő műsor, tudjátok, 12-ig mindenképpen. Nóra és Lili köszöntésre tökéletes! Ricsi és a grillező csapat írt rám, a tonál sütögető bandának küldik a következő dalt, a hús már sűr, a sörök hidegek, már csak a zene hiányzott a tökéletes szombathoz. Jaj, de jó, te éri vagy! Ricsi és a grill csapat, köszönöm, hogy írtatok, igen, Alex Kenji dalát persze, hogy játssza a Forrás. Bambolé, így a dal, csak slágerek közt küldöm. Jó sütögetést!

aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig

Rihanna és az Unfaith Fool 3 évvel ezelőttről hoztam nektek. Ez a forrás. Benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsorén Tamás, köszi, hogy itt vagytok. Dori üzenet előttem Péternek küldeni a nótát a kamionba. Tudja, hogy most valahol Németországban gurul, de ez a dal összeköt minket, írja. Vigyázz magadra, az utakon várlak haza. Báj Alex a Sleppel és Nagy Bogival közösködik. Dori, köszönöm, hogy rám írtál. Péter pedig neked, mondanám, széles utat. Nagyon óvatosan vezess, főleg a kamionban. Itt a Nem hiszel.

0: Joel Corey, Tom Grennannal a Lionheart volt a tiétek, ez a forrás. Benne pedig a szombat délelőttén Tamás az üzenetküldő műsort hallgatod. 0-20-97-8-97-85 a számom, 12 óráig töltjük együtt az időt. Kettőtől pedig tudod, Komárom VF, ott leszünk egészen 6 óráig. Itt pedig a Buenos Morgan visszatekintőhöz értünk. Mikro megcsalások, mi az, ami még megengedett, mi az, ami már nem. A részleteket mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Beosztod az érzelmi vonalat. Teljesen jogos. Abban egyetértünk, hogy onnantól, hogyha már lelki értelemben megcsalás van, az már megcsalás?
3: Uh-huh. Igen.
2: Tehát ebben mindannyian egyetértünk.
4: Igen.
3: Igen.
4: Az érzel... Tehát, hogy...
3: Az sokkal rosszabb az érzelme megcsalás szerintem.
4: Mint a puszta testiség. Uh-huh.
2: Nem, mert szerintem itt van a nagyon necces pont, hogyha férfi-lány kapcsolat van, vagy férfi-nő kapcsolat van, akkor nem tudod, hogy hol jön el az a pont, hogy akár nálad, akár a másiknál ez így átkapcsol, és nem tudom, hogy ezt tudod-e felfogni, hogy a másiknál átkapcsolt-e, vagy sem? Abból, hogy mondjuk nálad nem.
4: Aha. Hát nem biztos, hogy mindig levágod. Mm. Tehát attól függ, hogy a másik ennek hangot ad, nem ad hangot, hogy viselkedik, de van olyan, hogy a viselkedése sem egyértelmű, tehát hogy abból sem tudsz 100%-os következtetést levonni. Ez egy nehéz téma amúgy.
2: Mert nekem tegnap tökre bejött az, amikor így hirtelen dobáltam, és akkor csak el kellett dönteni, hogy bejött-e vagy nem, vagy nektek elfogadható vagy nem, úgyhogy most is dobálok néhányat, és nézzük meg, hogy az oké vagy nem oké.
4: Jó.
2: Az exed minden fotóját belájkolod. Nekem nem.
3: Hát fura.
2: Vagy a legtöbb.
4: Hát fura. Szerintem egyetlen exemnek se lájkolgatom a fotóit én.
2: Én egyébként van olyan is, akit letiltottam, tehát nem követem direkt ezért.
3: Hogy ne lájkolgass a képet?
2: Nekem nem, hogy ne lájkolgasson, csak hogy fel se jöjjön. Mint te nem szoktatok véletlen lájkolni?
4: Nem, jó.
3: Szoktam. De persze.
4: De szoktunk, Petra, szoktunk. Ha ez segít, akkor persze. Akkor simán.
2: Köszönöm. Roland, köszönöm. Akkor belefér, nem? Nekem nem.
3: Hát ez fura. Vagy nem, de nem. Ez
2: nem.
3: Olyan...
2: Inkább nem.
4: Nekem a lájkolással nincsen
3: hát
4: bajom.
3: Hát attól függ, hogy milyen helyzetben van az ex. Most akkor az abban a helyzetben van, hogy barátok vagyunk?
4: Vagy csak úgy lájkolgatom?
3: Vagy csak úgy lájkolgatom, mert nem mindegy.
2: És melyik fér vele?
3: Hát ha barátok vagyunk akkor még belefér. Mindig, akkor szerintem belefér.
4: Akkor bele.
3: Ha nem vagyunk már barátok, akkor meg úgy váltunk el, akkor szerintem nem.
4: Nekem azért... akkor is belefér, de fura.
2: Minden másodikat, nem?
4: Azért, tartsál némi önmérséklet.
2: Okay. Következő. Minden este ugyanazzal a kollégával csetelsz, de a párod nem tud róla. Nekem nem.
4: Hát attól függ, hogy miről csetelsz.
3: Hát de miről csetelsz? Hát Ádi, azért ezek nem olyan, mert most ha csak azt írod neki, hogy mit tudom én.
2: De minden este, akkor már van valami, nem fogsz minden este a mit tudom én, atomreaktorban dolgozol a nukleáris robbanásokról csetelni.
3: Na jó, de mondjuk most mit tudom én, láttad-e a mit tudom én milyen meccset, ha azt írod neki? Érted? Vagy nem tudom, hogy ilyen semleges...
2: Este? Az belefér minden este?
3: Hát mit tudom én, eszedbe jutott valami, amit aznap nem beszéltetek meg. Ha most sokat beszélgetsz egy kollégáddal, és ismered már nagyon jól, akkor igazából...
4: Ezzel nekem sincs bajom.
3: Ha olyan témákról beszélgettek, ha nem azt írod neki, hogy mit tudom, jó éjszakát, szexi bébi, akkor érted, akkor nyilván nem.
2: De most Andi, miért mondod el, amit itt tegnap küldözgettél? Azt hittem, ez nem publik.
4: Én is akartam mondani.
2: Neked is írtak?
4: Engem ebből miért hagytok ki?
2: Ja, akkor jó.
4: Nekem legalább te küldjed, Ádi. Ami úgyse fog én.
2: Fotózzam ki. Elmented valaki számát direkt más néven. Nem.
4: Nem.
3: Hát nem, az is.
4: Az is már olyan. Sumákságra utal, igen.
3: Hát kivéve, ha azt írod, hogy nevet fel.
4: Azt írod, hogy nevet fel, ja, az más.
2: Szexi bébi nevet fel. Megint a baltársa sokkolóval.
4: De én sokszor azzal is bajban vagyok, hogy elmentem az igazi nevén, és nem emlékszem, hogy ki volt az illető. Tehát nem, hogy még álnéven elmentem, én meg se találnám. Nekem ez a probléma.
3: Az a jó, amikor több olyan nevű van, mint mondjuk Peti. És akkor elnevezed úgy, hogy Peti, és nem tudod, hogy melyik Peti, melyik.
4: Jaj, várjál, nekem volt olyan, hogy az egész nevük ugyanaz volt.
3: És úristen, na hát
4: az... Két totál, az egyik azt hiszem egy biztosítós volt, a másik meg egy autószerelő, és fölhívtam az egyik, és elkezdtem neki mondani, és elkezdett röhögni, és mondta, hogy figyelj, én nem az vagyok. Ja, bocs!
2: Hát igen, ez tök szar lehet, amikor Roland egyszer csak kap Petitől egy SMS-t, hogy szexi vagy ma, és nem tudja, hogy a biztosítós vagy az autószerelő az, akinek bejön.
4: Ugye?
2: Ja.
1: Buenos Morgan! Minden

0: itt veled, így a dal 7 évvel ezelőttről hoztam. Ezzel zártam az üzenetküldő műsor első óráját, de nyugi, nyitom ám a másodikat Alokkal és Anitával. Pisti hírei után ilyen lesz a Looking for Love.
1: Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak.
3: Szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon?

0: Mihály, Petőfi Sándor utca 58 per A. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott. Hello Komárom. Komárom. Corner lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Corner.
1: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
2: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
3: Skoda. Hozzék ura újra Magyarországon. Augusztus 11-én az Esztergom.
4: Veled tartanak, bárhová is mész.
2: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
3: Skoda. Hozzék ura újra Magyarországon. Augusztus 11-én az Esztergomi Bazilikában ad

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 10 óra, üdvözlöm Önöket. A Trieste-i magyar kikötő beruházásról tárgyalt a külügyminiszter, komáromi újszülötteket köszöntöttek. A Veszprém szabadkártyát kapott a férfi kézilabda klub világbajnokságra. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. A Trieste-i magyar kikötő beruházás és a Nyugat-Balkán uniós integrációja is fontos téma volt. Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettes külügyminiszter római megbeszélésén. Orbán Anita a Facebook oldalán kiemelte, kevés ország van, amelyhez a magyarokat annyi személyes, történelmi és kulturális szál köti, mint Olaszország. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. A magyar külügyminiszter annak alkalmából tárgyalt Rómában, hogy részt vesz a Nyugat-Balkán barátai külügyminiszteri ülésen. 15 komáromi újszülöttet köszöntöttek a Jókai Ligetben. Komárom város önkormányzata babaköszöntőre várta a családokat, amelyen Komárom legfiatalabb lakóit és családjaikat ünnepelték. Ezúttal 15 újszülött, 7 kislány és 8 kisfiú részesült a város jó kívánságaiban. A családokat dr. Molnár Attila Komárom polgármestere és dr. Árvai Nikolett államtitkár országgyűlési képviselő, valamint Vajda Bence a polgármester köszöntötte. A Rondella Galéria új időszaki kiállítása Nagy Sándor Zoltán grafikus művész alkotásait mutatja be, Színes lett, maradhat címmel Esztergomban. A rendhagyó tárlat megnyitóján július 12-én délelőtt 10 órától, azaz holnap délelőtt, a művész vezeti végig az érdeklődőket a kiállításon. A tárlat július 12-e és augusztus 9-e között látogatható a Rondella Galériában 2-től vasárnapig délelőtt 11 és délután 4 óra között. A belépés ingyenes. És végezetül sport, a Veszprém szabadkártyát kapott a férfi kézilabda klub világbajnokságra. A Bakonyi klub beszámolója szerint a tornát szeptember 24-e és október 1-e között rendezik meg az egyiptomi új fővárosban. A sorsolás időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a Veszprém tavaly ezüstérmes lett, 2024-ben pedig megnyerte a klub világbajnokságot.
0: Időjárás.
1: A hétvégén túlnyomóan napos, száraz időre készülhetünk, csak időnként jelenhet meg néhány komoly felhő az égen. Délután 30-31 fok körüli csúcshőmérséklet várható, a reggelek pedig kellemesen 18-19 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Ez az újabb óra pedig még mindig az üzenetküldő műsoré természetesen. Sziasztok, 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Nóra Lili köszöntésre tökéletes ez a 3 óra, amiből ugye még 2 van, mert hogy 12-ig együtt én Tamás. Jön a The Buckethead, a nagy klasszikkal, Kenny Duppal közösködik. Itt pedig Alok és Anita kezd a Look

bomb volt a tiétek. Úristen, de jó, ezenóta az új évezred legelejéről hoztam. Forrás Rádión, benne pedig az üzenetküldő műsor, és ne felejtjétek, délután 2 órától már Komáromból a VF-ről jelentkezünk. A strandos kitelepüléseink itt kezdődnek, aztán megyünk még a Brigécióba, Oroszlány is a célpontok között van, no meg persze Tatabánya. A következő 2 órában viszont még a köszöntések, és persze az üzenetek vannak előtérben, no meg a Buenos Morgan visszatekintő is. A következő fél óra már elhozza Ádi kezét, ami ugye el lett törve, na meg az altatást is. Szegényt elaltatták, ki tudja, hogy mit csináltak rajta, lehet, hogy szerveket cseréltek, és nem csak a kezével foglalkoztak. Agyát is vajon? Na, majd megkérdezem. Addig pedig azok a dalok, amiket üzenetben kértek tőlem. Lili üzenete előttem, Milánnak küldeni a következő dalt, ami egyébként egy TNT újdonság, akivel a múlt heti koncerten cserélt telefonszámot. Ha hallgatod a rádiót, az üzenet a mai este még mindig szabad. Azta, Milán! Nekem küldtek volna a fiatal koromban ilyen üzeneteket. Lili, köszönöm, hogy ennyire bevállalós voltál és üzisztél Milánnak. A dalt pedig már is hozom nektek, és nagyon remélem, hogy este találkoztok. TNT, és az ugye itt alszol. Csak slágerek.

David Guetta és Andrea Bocelli az idei foci VB hivatalos himnuszával. Ez volt a DNA, csak slágerek közt kaptad. Ez a forrás az üzenetküldő műsorral, természetesen köszönöm, hogy itt vagy. Melinda és a könyvelő irodás lányok üzentek, a főnöküknek, a Rolandnak szeretnék kérni ezt a dalt. Az üzenet: kérik a műsorvezetőt, tekerje fel a hangerőt, mert a harmadik kávé után is csak ez az a szám, ami megmenteti őket a heti zárástól. Nos, hát azt hiszem, hogy a műsorvezető elé a szén nem leszek akadály, én feltekerem, de nagyon. Melinda és könyvelő csajok, köszi, hogy írtatok, a főnökötöknek, Rolandnak pedig már is küldjük a dalt. Üzsel vagy Uge, akinek, hogy tetszik, Ultra Nati és Imál Angel a folytatásban. Itt a Moving to the Sun, nektek!

a tévémaci nem hoz lázba, még este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmeren.

Sabrina Carpenter a reggeli kávé elfogyasztásában segített így 10:30 környékén. Ez volt az Espresso. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program, de ne felejtjétek, délután a komáromi VF strandról jelentkezünk. Egészen 6 óráig leszünk ott. Gyertek nyugodtan, jó hangulattal, játékokkal és élő DJ szettel is készülünk. A meleget meg visszük a kis zsákunkban. Peti és a haverok üzenete előttem Marcinak küldenek egy dalt a 30. évfordulójára. Az Üzi, ne aggódj, a 30 az új 20, de jó neked, csak másnap már jobban fáj a hátad. Ezt mondjuk tudom tanúsítani, Isten éltessen. A Mehringer féle Bad Money-t kapod, Marci. Peti és haverok, köszi, hogy írtatok. Boldog

0: Az imeni Filatov és Karasz kollab Don't Be So Shy volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig az üzenetküldő műsor 12 óráig, onnan pedig a Tempomattal, az autós magazin műsorunkkal jelentkezünk egy órában. Most viszont a Buenos Morgan visszatekintővel, Ádi keze, amit megint eltörtek, és mellé még az altatás, miközben ki tudja, hogy mit csináltak szegénnyel. Na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Mégis bealtattak.
3: Hát ugye eleve, tehát hogy mondjuk el a háttérsztorit azért a hallgatók, elmondhatjuk a háttérsztorit?
2: Persze, bármit elmondhatsz.
3: Hogy...
2: Azt ne!
3: Jó. Bocsánat, jó, nem a tripperrel akartam kezdeni, ezt csak
2: azt a végére hagyd meg a pörsenéseket, jó?
3: Igen, mindenképpen, de nem akartam ecsetelni, de neked kell. Na mindegy, szóval, hogy ugye az van, hogy eltört korábban a kezed, rosszul port össze, és emiatt újra el kellett törni a kezedet.
2: Igen.
3: És amikor ezt így mondtad, hogy egyébként ezt igen, megint el fogják, hát nem hogy törni, hát elfűrészelni, de hogy nem a hatatásba, én meg ülök itt, drága hallgatók, ülök itt a pultnál, mert pont adás közben mesél is. Mondom, figyelj, rosszul leszek, tehát ezt így elképzelni is rossz.
2: Valószínűleg amúgy az ütött át a dolgot, mert tényleg nem akartak altatni, csak bénítani. De hogy valószínűleg az ütött át a dolgot, amikor jeleztem, hogy nekem itt a kezem tetején is kiáll egy csont, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy ez történt, és mondták, hogy hát igazából a csuklótöréssel az nem függ össze, viszont a János kórház precíz kezelésével egybeáll a dolog, mert hogy amikor ők kézzel próbálgatták húzogatni, akkor ezt a csontot ott kirántották, és hogy valószínűleg az annak a következménye, senki nem menjen oda sürgősségére, tehát hogyha kerülheted, akkor válasz bármi más, tehát hogy mondta az ottani, hát nem tudom, orvos volt, de ilyen kézrángató, hogy na majd én a rádióban biztos el fogom mondani, hogy milyen szarul dolgozott, és mondtam, hogy nem, hogyha tényleg ezzel most megkíméli a műtétet, hogy itt rángatja a kezemet érzéstelenítés nélkül, de ha nem, akkor el fogom mondani tényleg, úgyhogy oda senki nem menjen. Na, és akkor képzeld el, ez a kiálló csont, így kérdeztem, hogy ezzel is tud-e valamit, és mondta, hogy persze, levési. Úgyhogy most két helyen vágott bele, és ezt ott kalapáccsal, meg vésővel. Na, látom Roland arcán, hogy most akkor őt elvesztettük, gyengébb idegzetőket is. Beajtattak, megcsináltak mindent, ébredtem, és volt egy tök jó fej, szobatársam az Alex, és elmesélte, hogy hogyan történt az ébredés pillanata. Amikor a műtős srácok átraktak a hordágyról a saját fekhelyemre. És hát én ott már ugye beszélek, de nem igazán vagyok magamnál. És szó szerint leírtam a történetet. Tudod, mit kérdeztem? Először kijelentést tettem, hogy a zongora versenyt akartam megnézni délután. Hogy lehet-e? Ez volt az első mondatom.
3: És mit válaszoltak? Tehát lehetett? Megengedték?
2: Ezt még csak így kuncogva, tehát valószínűleg ilyen helyzeteket láttak már. Majd utána szerintem egy régi viccből asszociálva feltettem a kérdést, hogy mikor tudok majd hegedülni. És akkor így visszakérdeztek, halál rezignáltan állítólag, semmire nem emlékszem, hogy miért tud maga hegedülni? Hát egyébként nem. Tehát ez a beszélgetés zajlott meg köztünk. És ezután átraktak az ágyra, és két órával később ébredtem.
3: És akkor megállapították, hogy na jó van, még egy olyan előszíje.
2: Még egy hülye, igen.
1: Buenos Morgan, minden hét.

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve a... Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast-on.

0: 13 perc múlva lesz délelőtt 11 óra, üdvözlöm Önöket. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta a jóváhagyását. Ritkábban és máshogy járnak a vonatok. Szardíniában 43 fok is lehet a hétvégén. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották. Idézet következik, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Július 9-e és 12-e és július 25-e és 26-a között változik a vasúti közlekedés a Tatabánya-Oroszlány vonalon. Az S12-es vonatok ebben az időszakban csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek. Budapest déli és Tatabánya között az utasok a győri S10-es vonatokkal utazhatnak. Ez azt jelenti, hogy Oroszlány és Budapest között az érintett napokon nem közlekedik közvetlen vonat. Az utazáshoz Tatabányán át kell szállni. A MÁV azt kéri, hogy az utasok indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. A közép-olaszországi Firenze és Perugia városában a lehető legmagasabb szintű vörös riasztás van érvényben vasárnap napvégéig a hőség miatt. De az országban a legmagasabb hőmérsékletet 43 Celsius fokot Szardínia szigetén várják. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint további 7 városban, Bolognában, Campobassóban, Frosinében, Rietiben, Rómában és Torinóban második fokú hőségriadó lépett életbe. Az előrejelzések azt mutatják, hogy az idei nyár harmadik hőhulláma további 2 hétig tarthat. És végezetül sport, bajnok lett Dél-Komárom. Idén nyáron is megrendezték ugyanis a felvidéki labdarúgó bajnokságot a Cibor Zoltán városi sporttelepen. A július 4-i tornán 16 csapat mérte össze tudását. A dél-komáromi csapat 2 győzelemmel és 1 vereséggel csoport elsőként jutott tovább, majd a martosi folytatásban is kiváló teljesítményt nyújtott. A döntőben 5-1-es győzelmet aratott Zseliz együttese felett, ezzel megszerezte a 2026-os felvidéki labdarúgó bajnokság bajnoki címét.
1: Időjárás.
0: Igazi nyári hétvége vár ránk, sok napsütés, kevés felhő és csapadékra is alig van esély. A nappali felmelegedés eléri a 30 Celsius fokot, a gyenge északi a szél pedig csak néhol enyhíti a meleget.
2: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
4: Így van, ez az utolsó óra, az utolsó lehetőség arra, hogy Nórát vagy Lilit köszöntsetek, mert hogy tudjátok, névnapot ünnepelnek. Sziasztok, ez a Forrás, benne a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Usher, tuti, hogy érkezik Rögvest, egy kicsit sikoltozunk, jó? No, meg jön majd a Buenos Morgan visszatekintő, és a Glockenbach pedig kezd, ja már is, aha!

Első rész Cream itt a Forráson. 14 évvel ezelőttről hoztam. Szombat délelőtt üzenetküldő műsor, ne feledd, egészen 12-ig. Aztán jön Bálint Lackó, méghozzá a Tempomattal egy órán keresztül. 2-től pedig tuti, hogy kint vagyunk Komáromban a VF strandon. Várunk oda mindenkit, élő DJ-szettel jelentkezünk, és persze játékokkal, ajándékokkal és jó hangulattal, na meg a meleggel, de mint ahogy emlegettem, már azt mi visszük. Amit pedig én hozok ebben az órában, az például a Buenos Morgan visszatekintő. Ádi keze még mindig, mert hogy le volt szedálva szegénykém, tudjátok, el kellett törni ahhoz, hogy újra helyre rakják. Ádinak vannak ilyen pervers szokásai, hogy eltöretem a kezem, aztán hát, ha tudnak vele csinálni valamit, na és közben még le is szedálják. Én ezt nem értem, mi ebbe a jó? Na mindegy, a történetet tutihozom nem sokára. Addig viszont legjobbjaink például Báj Alex a Sleppel és Nagy Bogival közösködve az újdonságot hozzá el. Marci írt rám, a világ leggondoskodóbb édesanyjának szeretnék küldeni a dalt. Köszönöm, hogy mindig meleg szívvel és finom étellel vársz haza. Marci, köszi, hogy írtál. Anyukádnak pedig üzi, jó szokását tartsa meg. Báj Alex a Sleppel és Nagy Bogival, nem hiszek. Így a dal, csak slágerek között hozom.

Ethical Failure the Beach, persze, hogy az On the Beach feldolgozását hoztam. Chris Rea egykoriát, ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtti üzenet küldő műsor, köszönöm, hogy velem tartasz. Anita üzenete előttem, Dr. Béles és Verép Tomi közösét szeretnék kérni az Ugye nem bántad meg című idei darabot. Annak a jóképű srácnak küldi, akivel minden reggel mosolyogva találkoznak az egyik boltban. Nagyon titokzatos az üzenet, de hát szerintem az a srác biztos, hogy tudja, hogy róla van szó. Anita, köszönöm, hogy írtál, te srác. Hát pedig további mosolyogás neked, Dr. Béressel és Verép Tomival. Csak slágerek közt küldöm, itt az

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hi, doctor. I'm here today.

Dr. Kuro és Gregor Szálltó, a Can't Stop Playing, egy nagy klasszik 2015-ből érkezett Forrás Rádió, benne pedig az üzenetküldő műsor egészen 12 óráig. Köszönöm, hogy itt vagy, mindjárt a Buenos Morgan visszatekintőt hozom, benne pedig, ahogy emlegettem, Ádi kéztörése, kézeltörése, bocsánat, és persze leszedálása, mert hogy neki vannak ilyen perverzitásai. Névnaposnak megy a következő dal, Eszté és a lányok, ők a feladók, drága Nóra, nagyon boldog névnapot kívánunk neked, ma este kocintunk az egészségedre. Na mindenhez csatolunk egy dalt is, méghozzá a BSV Bialex és Slep közöst. Eszté és lányok, köszönöm, hogy írtatok, Nóri, neked pedig a

0: A Topic Fireboy, valamint Nico Santos közöst hoztam. Ez volt a Body az idejéből, ez a forrás. Benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor, amiben ugye megszoktad már, hogy mindig találkozol Buenos Morgan visszatekintővel. Így lesz ez most is. Ádi keze, ami el van törve, újdonsült, és persze Ádi leszedállása. Na, ezek tuti érkeznek, mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Ami durva, amire nem számítottam, hogy ez fájni fog. Tehát, hogy én tényleg őszintén abban a hitben éltem, hogy ugye be vagyok altatva, műtét lemegy, vagy egy éve is el volt törve, hogy a csuklóm, hogy valami olyasmi lesz. Na hát ezért nem voltam tegnap. Hát ahhoz képest, ez tényleg csipszar volt. Hát, tehát, hogy ez most sokkal durvább volt, most is be vagyok gyógyszerezve, csak mondom.
3: Hát de figyelj, tehát alapvetően elfűrészelik a csontot a kezedbe. Hát persze, az biztos, hogy mocskosul fáj, hát az, mire összefor, meg mire az úgy nagyjából valami használható állapotba kerül, mert mint értsd úgy, hogy ne érezd a folyamatos fájdalmat. De az beraktak, biztos, hogy több az egy hét.
2: Beraktak egy ilyen fém szutykot csukló magasságba. Én kérdeztem, és sajnos még nem tudnak olyat, de akartam bele PayPass-t. Ez milyen cool lenne, hogyha már simán meg lehetne csinálni, hát ott van a telefonban is mindenben a chip. Milyen cool lenne csuklóval fizetni, úgyhogy nincs rajtad óra, de ezt nem csinálták még meg. És hát most várom szépen lassan itt a helyreállást, viszont ami jó hír, és ami sok mindent elmond, az Annó János kórházról, meg most a sportkórház, mindenkinek csak ajánlani tudom, menjetek oda, jó hely, de hogy már hogy a sportkórház, hogy most nem fáj az ujjam mozgatása, tehát hogy annó dagadt, fájt, most úgy tűnik, hogy most ez jó.
3: Az jó, na, legalább ez ami jó hír. Figyelj, egyébként merül lenne, de akkor már úgy kell a PayPass-t vele, hogy akkor töltsenek is rá már valami X összeget.
2: Ja igen, kis biztosítási díjat, hogy valami.
3: Hát igen, és akkor megvan az, hogy na, akkor egy ideig. De mi, hogy tudnál már villogni, érted? Ez ilyen nagyon csajozós, hogy mint hogy elhívsz egy csajt, és akkor figyelj, és csak így meglendíted a kezed a terminál előtt, és kifizeted. Akkor azt hiszi, varázsló vagy.
2: Tudom, hogy te nem vagy rajongója műfajnak, de akkor már biztos úgy csinálnám, mint a Star Wars-ban, tehát ilyen Jedi mozdulatot csinálnék fölötte.
3: Ja, az jó.
2: Egy elmetrükköt.
3: Aha, na, az menő lenne.
2: Na, úgyhogy helyre rakta Alex a szobatársam, is jól van. Ja, az is hatalmas volt, tehát a képzeletet, hogy milyen rutinnal egyébként az ország egyik legjobb késsebésze csinálta, rávártam ilyen sokáig. És képzeletet, milyen mennyiségű műtétet csinálhat végig. Tehát ketten voltunk Alexa a szobában, neki a lábával volt baj. És bejött az orvosom reggel, úgyhogy előtte nem tudom hány héttel konzultáltunk, oda ment az Alexhoz, hogy na, akkor melyik kész hadd jelöljem. És akkor én ott feküdtem hátul, hogy elnézést, önálló, ha lehet inkább a lábat, és én lennék a kezes.
3: Milyen lett volna, eltörik a lábadat is.
2: Lehetett volna egy láb, egy szabad ilyeneket elmondani? Hát nem tudjuk a vezeték nevét. Egy befordult lábújat helyrehozni nálam, úgyhogy nincs befordulva.
3: Befordítják.
2: Nem, de gyönyörű. Tehát ez tényleg tök jó hely volt. Egészen addig, amíg nem jött a tatabányai nővérhölgy, Klárika.
3: Ez honnan tudod, hogy tatabányai?
2: Hát reggel beszélgettünk, na. Mindenki alácuki volt, mindenki nagyon rendes volt, Klárika is egyébként, megkente nekem a vajas kenyeret, mert látta, hogy nekem ezzel gondok lesznek, egyből összetegeződtünk, de nem lettem volna annak a helyében, aki a nővér hívott, megnyomta, amíg velem foglalkozott. Mert mondta, hogy kinyomkodja ezt, kitekerem a nyakát, miért nyomkodja, amikor itt dolgozom? Tehát ott rend volt. Klárikánál rend volt.
3: Klárika veled foglalkozik. Te voltál VIP vendég, itt van a rádiós, akkor most neki kenek kenyeret, hanem neki adjon béket.
2: Őket is cuki volt. Ja, meg kiderült, hogy most már nekik kell tehát főzniük, de hogy állítólag nagyon jó tehát rakott össze reggel, meg az a koktél, amit a műtét után kaptam éjszaka. Na az! Tehát az koktél volt. Mondta egy az éjszakai nővér, hogy ezt műtét után az első este lehet csak beadni. Ne kérdezzem, mi van benne. Kis melegséget fogok érez. Ennyi van meg.
3: És soha nem felé repültem. Ja, hogy szálltál, értem.
2: Azt mondtam másnap, hogy olyat én is kérek, az nagyon jó volt. Ez nagyon jó volt, mondták, hogy tudják.
3: Lehet, hogy most így csillogó szemű fiatalok figyelik a rádióadást. Ja, hova kell menni ezért?
2: Mikor lehet egy újabb csuklóbütétet bevállalni?
1: Buenos Morgan! Minden

0: Márto az óra zárásaként. No és ezzel az egész szombat délelőtti programot is zártam. Megköszönöm már a megtisztelő figyelmet, de csak ideiglenesen. Jön a folytatásban Bálint Lackó, érkezik a Tempomat, utána pedig ne feledjétek, 2 órától Komáromból a VF Strandról jelentkezünk. Élő DJ-szettel találkoztok majd, na az leszek én, Bálint Lackó, és Hitalel Andi pedig elhozza a játékokat, és dob majd nyereményeket is nektek. 2 és 6 között Komárom, VF. Aztán este Saturday Live Session, DJ Hubik műsorvezetésével. Itt lesz Chris B, DJ Major Gabe, a Club Sessionben pedig Valentino Riz, valamint Robin Schulz a Sugar Radio Show-jával. Na, ciao ciao mindenkinek, én mentem. Délután tehát ott Komáromban, hétfőn pedig majd a Cocktailban találkozhatunk. Oliver from Earth és Carmen Paul Balázs közösek ez a People Passion, ezt mutatom. Sziasztok!
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmaadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
6: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
7: Skoda.
1: Ez reklám volt.
6: Esztergom, Tati út 28.
7: Skoda.
1: Ez reklám volt.

0: WTKA világjátékokon. Jövök már is a részletekkel, ezek a hírek. A Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet, azaz az NFI igazgatóságának, köztük K.L. Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását, közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Az államtitkár közölte az NFI működésének folytonosságát, az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja. Arról is írt, hogy előkészítik az NFI működésének átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. A vezetői pályázat kiírása a közeljövőben várható, fűzte hozzá. Vádat emeltek egy pilisvörösvári férfi ellen gyerek tartás elmulasztása miatt. A vádirat szerint a bíróság 2025-ben kötelezte őt arra, hogy a két kiskorú gyermeke után fejenként 80.000 forint tartásdíjat fizessen meg gyermekei gondozójának volt élettársa részére. A férfi fizetési kötelezettségét nem teljesítette, 2025. május 1-től 14 hónap alatt 1.605.596 forint tartásdíjat nem fizetett meg önhibájából, most az esztergomi járási ügyészség emelt vádat. A Tények információi szerint emberölés történhetett a Szent János kórházban. Az ügyben egy 32 éves orvosnőt gyanúsítanak. A budapesti rendőrfőkapitányság az MTI megkeresésére azt közölte, hogy feljelentés alapján folytatnak nyomozást emberölés büntet megalapozott gyanúja miatt. Egy 32 éves nőt a nyomozó gyanúsítottként hallgattak ki és őrizetbe is vették, a bíróság pedig elrendelte a nő letartóztatását. És végezetül sport, komáromi sikerek a WTKA világjátékokon. Remek eredményekkel tértek haza az Alexandros Muay Thai Gym versenyzői. A németországi Arnsbergben megrendezett világjátékokról Szilágyi Erik Muay Thai bajnoki övet szerzett a 61 kg-os kategóriában, Boglár Dominik pedig a 89 kg-os súlycsoportban Muay Thai és Thai Box szabályrendszerben is bajnoki címet szerzett.
1: Időjárás.
0: A hétvégén túlnyomóan napos, száraz időre készülhetünk, csak időnként jelenhet meg néhány komoly felhő az égen. Délután 30-31 fok körüli csúcshőmérséklet várható, a reggelek pedig kellemesen 18-19 fok körül alakulnak.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Kis gáz, kuplung, indulhatunk! Autós hírek, tesztek, tippek, aktualitások. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Tartjuk a sebességet.
5: Sok szeretettel köszöntelek titeket, ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós közlekedős magazinja. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Mai adásunkban szó lesz a Mercedes kecskeméti gyáregységéről, a Porsche újabb leépítéseiről, illetve Kína forradalmi elektromos autós törvénye. A Volkswagennél akár a felére is csökkenhet a modellkínálat, de azért a nap végére lesz még egy jó hírünk is. Jön egy teljesen elektromos, 680 lóerős Mercedes AMG. Szóval a részletek ebben az órában, a Tempomatban. Tartsatok velem!

0: sebesség stabil, a tartalom friss. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: Június 13-án ünnepélyesen is megnyitják a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának új üzemegységeit. Új karosszéria és összeszerelő csarnokok, valamint egy korszerűsített fényező üzem is átadásra kerül. A vállalat szerint a kecskeméti üzem termelési költségei mintegy 70%-kal alacsonyabbak, mint a németországi gyáraké. Ez pedig különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a Mercedes jelenleg éppen a hazai üzemei hatékonyságát vizsgálja. Nem véletlenül, Németországban ugyanis leépítenek, Kecskeméten pedig bővíteni szándékoznak. A Mercedes 2026 második negyedévétől a németországi Rastatt helyett Kecskeméten gyártja az A-osztályt. A modellt eredetileg 2026 után kivezették volna, de a tartósan magas kereslet miatt a gyártás legalább 2028-ig folytatódik még. Ez azt jelenti, hogy Kecskeméten hamarosan az A-osztály, az elektromos GLB és az elektromos C-osztály is egy felér alatt készül. A Mercedes-Benz második kecskeméti gyáregysége mintegy 3000 új munkahelyet hoz létre, és a toborzás már tavaly megkezdődött. A kampány 9 települést érint, jól mutatva, hogy a munkaerőigény messze túl mutat Kecskeméten. Ha teljesen kihasználják a kapacitásokat, Kecskemét lehet a Mercedes legnagyobb európai gyár.

0: ahol a vezetés biztonságos, az infók viszont izgalmasak. Tempomat. Tartjuk a sebességet.
1: Az európai autóipar válsága a Porsche-t is utolérte, és nem kíméli még a csúcsvezetőket sem. A korábban bejelentett több mint 4000 fős leépítés után újabb jelentős karcsúsításra készülhet a Porsche. Ezúttal elsősorban a menedzsmentet és az adminisztratív területeket érintheti az átszervezés, miközben a vállalat központjában is komoly változások várhatóak. Az ottani kapacitások mintegy 30%-át vizsgálják felül. A Porsche szóvivője nem erősítette meg a konkrét számokat, ehelyett egy átfogó, jövőorientált csomagra utalt, amelyet várhatóan július végéig mutatnak be. A számok magukért beszélnek, a Porsche kínai eladásai a 2021-es több mint 95 ezerről tavaly 42 ezer alá csökkentek, és bár az Egyesült Államokban meredek növekedés volt, Trump vámintézkedései ott is komoly kihívások elé állíthatják a márkát. A Porsche korábban már bezárta a Cellforce akkumulátorgyártó, a Porsche e-bike performance és a Cetitec szoftverfejlesztő leányvállalatát is. A vezérigazgató akkor azt mondta, vissza kell térni az alaptevékenységre, ami fájdalmas lépésekkel jár. A Porsche tehát lemond az elektromos kerékpárról, az akkumulátorgyártásról és a szoftverről. Marad a sportautó. Kérdés, hogy ez elég lesz-e neki? Hey, Fonzie.

0: lámpomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Hírek, tesztek, tippek. Tartsd a sebességet Bálint Lászlóval.
1: Fontos és egyedülálló döntés érkezett Kínából, amely az elektromos autók piacát alapvetően érinti. Kína ugyanis törvénnyel zárta ki, hogy az autógyártók távolról lekapcsolják az elektromos autók akkumulátorát, vagy akár korlátozzák azt. Ez az intézkedés a világ első ilyen jellegű fogyasztóvédelmi szabályozása ezen a téren. A döntés hátterét is érdemes ismerni. Az elmúlt években ugyanis több esetben fordult elő olyan, hogy a gyártók jellemzően szoftveres korlátozással, vagy akár előfizetési rendszer bevezetésével a meglévő autók hatótávját is tudták korlátozni, ha a tulajdonos nem fizetett egy adott szolgáltatásért. Ez különösen akkor vált fájóvá, amikor valaki már megvette az autót, majd utólag derült ki, hogy az akkumulátor teljes kapacitásához külön előfizetés kell. A kínai szabályozás kimondja, hogy az autógyártó nem csökkentheti az akkumulátor teljesítményét szoftveresen a vásárlás után. Az autó az az, amit a vásárláskor ígértek. Ez a döntés pedig azért is figyelemre méltó, mert Kína a világ legnagyobb elektromos autópiaca, és ami ott szabályozássá válik, az előbb-utóbb Európában is napirendre kerül. Az EU eddig nem szabályozta ezt a területet, de a precedens már megvan.

0: Motor beindít, rádió bekapcsol. Ez a Tempomat. Autós hírek, tesztek, tippek. Tartjuk a sebességet.
1: A Volkswagen válsága hétről hétre mélyül, és most egy egészen drasztikus stratégiai döntés körvonalai rajzolódnak ki. A 2030-ig szóló új stratégia értelmében a Volkswagen a felére csökkenti az elérhető modelljei számát, a különböző járműváltozatok kínálatát pedig akár 75%-kal is visszavágja. Ez pedig óriási szám. A Volkswagen csoporta a koronavírus előtt még 12 millió autót gyártott évente, most 9 millióra tervezi visszavágni a kapacitást, és a modell kínálatot is drasztikusan szűkítené. Ez azt jelenti, hogy bizonyos modellek egyszerűen eltűnhetnek a piacról. Sajtóértesülések szerint a tervek között akár 100 000 munkahely megszüntetése és 4 németországi gyár bezárása is szerepel. A lépés célja, hogy a jövőben a legnyereségesebb szegmensekre összpontosítsanak, ami a prémium és az elektromos modelleket jelenti, a tömegpiaci alapmodellek robására. Ami Magyarországot illeti, az Audi Győri gyára egyelőre még biztonsági zónában van, hiszen éppen az SSP elektromos platform gyártását kapja meg, de a csoport többi hazai beszállítójánál a helyzet korán sem ilyen egyértelmű.

0: Nálunk az infók négy keréken érkeznek. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: A mai műsor végére egy modellhír, ami a sportautó rajongók szívét megdobogtathatja. A Mercedes AMG bemutatta a teljesen elektromos CLA 45 Formatic Plus modellt, amely 680 lóerős teljesítménnyel sokkolja a kompakt sportautók kategóriáját. 680 lóerő egy kompakt elektromos autóban hát eléggé erős számnak minősül. Összehasonlításképpen a legendás AMG A45S benzines változata 421 lóerős volt, és azt is szélsőségesen erősek tartotta a szakma. Az új CLA 45 elektromos változata pedig közel 60%-kal múlja felül azt. A modell a Mercedes új elektromos platformjára épül, amelyet kifejezetten a kompakt és középkategóriás villanyautókhoz fejlesztett ki. A gyártó szerint a 0-tól 100-as sprintidő 3 másodperc alatt marad, ami szuper sportautós érték egy 4-ajtós mindennapi használatra szánt autóban. Az árat és a pontos piacra kerülési időpontot egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az biztos, hogy az AMG modellek hagyományosan komoly felárral kerülnek forgalomba az alapváltozathoz képest, így ez most sem lesz másként. Kedves hallgatóink, ez volt a Tempomat, a Forrás Rádió autós közlekedős magazinja, hamarosan pedig folytatjuk immáron a Strandról, Strand állomásunk első helyszínéről, a VF-ről, Komáromból. Úgyhogy tartsatok velünk a folytatásban is, mi itt leszünk. Minden jót nektek addig is, sziasztok!
0: A mai körnek vége, de a sebesség megmaradt. Szállj vissza egy hét múlva! Ez volt a Tempomat, a Forrás Rádió autós

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitálak.
2: Július 18-án szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon!

0: Cím, baj, Petőfi Sándor utca 58 per A. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott.
1: Hozzék ura újra Magyarországon. Augusztus 11-én az Esztergomi Bazilikában ad közös koncertet a világhírű tenor Szamosi Szabolcs orgona művésszel. Felejthetetlen este. Jegyek a filharmónia.hu-n.
2: Ez reklám volt.
3: Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
4: Pontban egy óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombat délutánt. Rendkívüli ülést tartott Tataváros önkormányzat képviselőtestülete. Tatán két fixen telepíthető új trafipax beszerzését tervezik, dolgoznak a síneken. Jövök a részletekkel, ezek a Tatai Krónika hírei, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. És akkor a folytatás, rendkívüli ülést tartott péntek reggel Tataváros önkormányzat képviselőtestülete a Városháza dísztermében. Az ülés összehívását az indokolta, hogy 5 képviselő közös előterjesztést nyújtott be arról, hogy a képviselőtestület szavazzon saját feloszlatásáról. Az előterjesztés napirendre vételét és így megtárgyalását a képviselők többsége elutasította, az ülés csupán néhány percig tartott. A MÁV Magyar Államvasutak ZRT kommunikációs igazgatóságának tájékoztatása szerint a Budapest-Győr Hegyeshalon fővonalon több helyen előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán július hónapban. Tatán július 16-án és 17-én, illetve 27-én és 28-án éjszakánként este 8 órától hajnal 5 óráig. Ez idő alatt lezárhatják Tatán a Baji úti vasúti átjárót is. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. Tatán két fixen telepíthető új trafipax beszerzését tervezik, amelyeket üzemeltetésre a tatai rendőrkapitányság kapta meg. Az erről szóló előterjesztés a júniusi képviselőtestületi ülésen került a képviselők elé, számolt be róla a kemma.hu. A tatai rendőrkapitánysággal folytatott egyeztetés alapján két helyszínt jelöltek ki. Az egyik Agostyánban a Tardos felől vezető bevezető úton lenne, a másik pedig a Kakas utcában a Komárom felől érkező bevezető szakaszon. A helyszínek kiválasztásánál rendőrségi tapasztalatokat, lakossági visszajelzéseket és önkormányzati képviselői javaslatokat is figyelembe vettek. Július 15-én, azaz szerdán folytatódik a Geoszerdák programja a Tatai Várban, ezúttal Kürti Dóra előadásával. Az este 6-kor kezdődő esemény címe Szigetkör izlandi módra, bemutatkozik a tűz és vízországa Amerika és Európa határán. A Tatai Krónika híreit Szabó Istvántól hallották, további szép délutánt és jó rádiózást kívánok, kevesebb mint egy óra is újra találkozunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Forrás Rádió, kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió, mindig vele.
5: Szép délután, sziasztok! Indítom is az első órát, viszont hamarosan strandüzemmódba kapcsolunk, 2 órától ugyanis a Komáromi VF szabadidőparkból fogunk jelentkezni, szóval ott megtaláltok majd minket, ha kilátogattok. No de addig is hozom nektek a legjobb slágereket, az óra indul a Major Feyával, szól a Mr. Soldier.

Selfish. Justin Timberlake-től szólt a Selfish itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és bizony hamarosan találkozhattok is velünk, hiszen, ahogy már említettem, 2 órától kint leszünk a komáromi VF Szabadidő Parkban, onnan fogunk bejelentkezni, aki pedig kilátogat, az játszhat is majd velünk. Most visszakanyarodunk a legjobb slágerekhez, a Halott pénzzel folytatjuk, szól az Annyi mindent nem szól.

Sunday és Nile Rodgers közöse a When Someone Loves You, ezt volt itt a Forrás Rádióban, és bizony ilyen jó zenékkel várunk ma benneteket a komáromi VF szabadidőparkban is, majd nomeg sok játékkal és nyereménnyel 2 órától várunk titeket. Ha nem tudnátok kilátogatni, akkor a jó slágerek mellett elhozzuk nektek majd az éteren keresztül a kinti hangulatot. Meg persze én is hozom a folytatásban a jobbnál jobb dalokat. 2007-ben utazunk vissza, Soul Eve.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig a Sophie and the Giants-től szólt az A Little Bit Wild. Ma is szuper jó idő van, úgyhogy ki lehet használni egy jó kis strandolásra. Egyébként, ha már strand, akkor minket is megtaláltok az egyiken, a komáromi VFN. 2 órától várunk titeket játékokkal is, többek között lesz Folytasd a dal játék, és szuper nyereményekkel készültünk. Én most gyorsan veszem a táskámat, hogy odaérjek Komáromba, ott

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28. Skoda.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra, üdvözlöm Önöket. A Trieste magyar kikötő beruházásról tárgyalt a külügyminiszter, komáromi újszülötteket köszöntöttek. A Veszprém szabadkártyát kapott a férfi kézilabda klub világbajnokságra. Már is hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Szabó Istvántól hallják. A Trieste magyar kikötő beruházás és a Nyugat-Balkán uniós integrációja is fontos téma volt Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettes külügyminiszter római megbeszélésén. Orbán Anita a Facebook oldalán kiemelte, kevés ország van, amelyhez a magyarokat annyi személyes, történelmi és kulturális szál köti, mint Olaszország. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. A magyar külügyminiszter annak alkalmából tárgyalt Rómában, hogy részt vesz a Nyugat-Balkán barátai külügyminiszteri ülésen. 15 komáromi újszülöttet köszöntöttek a Jókai Ligetben. Komárom város önkormányzata baba köszöntőre várta a családokat, amelyen Komárom legfiatalabb lakóit és családjaikat ünnepelték. Ezúttal 15 újszülött, 7 kislány és 8 kisfiú részesült a város jó kívánságaiban. A családokat dr. Molnár Attila Komárom polgármestere és dr. Árvai Nikolett államtitkár országgyűlési képviselő, valamint Vajda Bence a polgármester köszöntötte. A Rondella Galéria új időszaki kiállítása Nagy Sándor Zoltán grafikus művész alkotásait mutatja be Színes lett, maradhat címmel Esztergomban. A rendhagyó tárlat megnyitóján július 12-én délelőtt 10 órától, azaz holnap délelőtt, a új időszaki kiállítása Nagy Sándor Zoltán grafikus művész alkotásait mutatja be Színes lett, maradhat címmel Esztergomban. A rendhagyó tárlat megnyitóján július 12-én délelőtt 10 órától, azaz holnap délelőtt, a művész vezeti végig az érdeklődő

0: Mint a tornát szeptember 24-e és október 1-e között rendezik meg az egyiptomi új fővárosban. A sorsolás időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a Veszprém tavalyi ezüstérmes lett, 2024-ben pedig megnyerte a klubvilágbajnokságot.
1: Időjárás.
0: Igazi nyári hétvége vár ránk, sok napsütés, kevés felhő és csapadékra is alig van esély. A nappali felmelegedés eléri a 30 Celsius fokot, a gyenge északi a szél pedig csak néhol enyhíti a meleget.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
5: Ez a Forrás Rádió strandturnéja. Indul egy újabb óra.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit innen Komáromból, a VF Szabadidő Parkból. Köszöntünk, mert itt van Andi is. Hello, hello.
1: Hello, hello, sziasztok.
0: Na, hogy érzed, milyen ez a hétvége? A két héttel ezelőtti kánikulához képest mi a helyzet?
1: Hát ez most sokkal jobban elviselhető egyébként, mint a Vízzen a Virág Fesztiválon volt, úgyhogy most azért egy kicsit jobban érzem magam.
0: Hát egyébként most ugye az az alapvető változtatás, hogy itt akár csobbanhatsz is. Tehát az öreg tónál ugye ezt nem tudtuk megtenni. Na, de itt viszont rengeteg lehetőséged van csobbanni. Fogsz csobbanni?
1: Én nem fogok csobbanni, de már ugye ti már megbeszéltétek itt, hogy itt nagy csobbanásokban lesztek. Amúgy egy bombát nyomhatnál ide a közönségnek.
0: Ez mindenkinek, az összes családnak a nagy örömére, de ide van írva elénk, hogy ugrálni tilos, úgyhogy
1: ja.
0: Nem én leszek az, aki
1: ja,
0: megszegélyezt a
1: szabályt. Még jó, hogy nem ugrottam bele.
0: De egyébként seggesben profi vagyok, és nagyot szól.
1: Hát, gondoltam egyébként.
0: De igen, hát arányaihoz képest. Ugye,
1: ja, benne. Nem az... Nem azért, hát a férfiak mindig nagyobbat tudnak szerintem csobbanni, mint a nők, nem?
0: Hát nem vagyok ebben azért annyira biztos, bár mindig a kivétel erősíti a szabályt, tudod, azt szokták mondani, de azért a testalkat szerintem nagyban hozzájárul ahhoz, hogy hát mekkora segges lehet ugrani a medencébe, amit amúgy nem szoktak díjazni, tehát hogy ez azért...
1: Hát nem annyira, igen.
0: Annyira nem, tehát ez a műfaj szerintem inkább ilyen olyan vizekbe való, mint mondjuk egy ilyen, mit tudom én, nagyobb nyíltvízi... Hát igen, nagyobb nyíltvízi, mondjuk egy édesvíz, egy tó, ami mondjuk egy Balatont jelentett ebben az esetben, Velencei tóban nem ugrálnék mostanában, ugye?
1: Hát ott én sem, mert aztán lehet, hogy fejsérülés lenne, vagy
0: poposérülés
1: lenne
0: a
1: vége.
0: Vagy egy tenger, ugye erre a legalkalmasabb, szerintem az a legszebb ilyen szempontból, meg hát ugye, hogyha nem találkozom medúzával, akkor alapvetően az úgy tök oké is. Na mindegy, szóval amúgy még alapvetően itt vagyunk, ugye most a VFN-t, térjünk azért vissza ide szépen kis hazánkba, és hát itt várunk benneteket, ha jól tudom, akkor ez a családi medence, de javíts ki, ha nem.
1: Melyik, ami előttünk van,
0: igen.
1: Szerintem nem tudom.
0: Elég sok családos van, generációktól mindegyik képviselője, illetve generációktól mindenből van képviselő, csak kinyögöm. Úgyhogy szerintem nevezhetjük ezt akár családi medencének is.
1: Nevezhetjük, de állítólag van egy nagyobb medence is arra hátrébb.
0: Igen, Kitty meg a pletykák így esznek. Én most először vagyok itt egyébként, most debütáns vagyok. Akkor debütánsok vagyunk ráadásul itt a VF-ben.
1: Akkor együtt veszítettük el a VF szüzességünket.
0: Jújci, ez nagyon, Kitty szoktam mondani. Jújci. Igen, és hát halljátok, azért itt hangosodik a zene, meg ugye emelkedik a hangulat. Zimmerer Tamás fog majd itt nektek DJ-zni egyébként élőben a helyszínen, azt az adásban nem halljátok, úgyhogy ha adott esetben úgy éreznétek, hogy Tomit élőben is meghallgatnátok, meg velünk is találkoznátok, és játszanátok a helyszínen, akkor várunk benneteket sok szeretettel.
1: Igen, egészen 6 óráig.

0: mindenkinek! Szombat délután a VF Szabadidőparkban Komáromból jelentkezünk Andival közösen. Hello, hello!
1: Hello, hello, sziasztok!
0: Na, hát itt a háttérben már zajlik Zimmerer Tamásunk bulija, és nagyban-nagyban játsza mindenféle csak slágereket, ugye Forrás Rádiós módon. Csak egy kicsit máshogy azért mégis, hiszen ezért ez egyfajta DJ performance mégiscsak.
1: Igen, igen.
0: Úgyhogy azért ez különleges.
1: Igen, mondjuk most erről a zenéről eszembe jutott, hogy most pont meg lehetne csinálni a Patrick Swayze is jelenetet, amikor fölemeli a vízbe, tudod? Én nem? De itt azért biztonságosabb lenne.
0: Melyikünk emeljen ki téged, a Tomi vagy én?
1: Szerintem mind a ketten ki tudnátok emelni, de hát az, hogy érek be a vízbe, az már egy másik kérdés.
0: Hát, és hogy melyikünk lenne a rohadékabb, ugye veled szemben, hogy ez ebben is versenyt futnánk szerintem.
1: Igen, szerintem mondjuk a Tomi lenne a...
0: De aranyos vagy, de tényleg, hát ezt nem gondoltam volna, hogy ezt fogod mondani. De tényleg. De jó, örülök, hogy Tomi nem hallja, mert nem, egyébként igen. Rajta a füles, és ugye hát ő hallgatja a saját zenét, meg igen. Ugye nyilván keveri a maga dolgait. Na, de hát, hogy ha ezt élőben szeretnétek hallani, akkor Komáromban várunk titeket itt a VF-en, és hát mi már közben azért elkezdtük itt a játékokat bearangozni a helyszínen. Ugye lesz egy csomó játékunk, lesz tippjátékunk, ugye ki hogyan tippel, az a lényeg, hogy közel legyen.
1: Igen.
0: Nem az, hogy csak úgy tippelgetünk, amúgy is volt most már gyakorlatotok az elmúlt két évben a tippjátékban. Aztán jön a folytas refrént játék, meg a zenegép, amit ugye már adásból is nagyon-nagyon jól ismerhettek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt élőben átélni még egy nagyon-nagyon plusz élmény. Meg hát láthatok minket a medencében.
1: Így van, úgyhogy ha még esetleg nem indultatok el, akkor induljatok el ide hozzánk a VF-re Komáromba.
0: Igen, és csatlakozzatok hozzánk a medencébe. Nem ígérem mondjuk, hogy a folytas refrént játékot ott valakivel játszanám, de mondjuk megpróbálom visszafelé a zenegében én is így elénekelni a dalokat.
1: Abban mondjuk én, ja, elénekelni? Én azt nem... A kitalálásában jó vagyok.
0: Fú, egyébként rengeteg őrült játékot ki tudnék találni itt a napon, csak nem feltétlen rádiókompatibilisek, és nem feltétlen 18-as karika mentesek. De az már megint egy másik kérdés.
1: Hát igen, meg ugye tudjuk, hogy te azért jársz úti strandra is, szóval.
0: Na nézd meg, egyébként ez annyira durva, hogy én ezt nektek mondtam el először, hogy én ezt kipróbáltam, és aztán utána rászoktam, tehát az évente 2-3-szor megfordulok, de hogy aztán a Roland volt olyan, hogy így adásba elcsettintettem, hogy egyek álnya, hát most akkor már mindenki tudja, vagy hát ez különösen.
1: Esztergombár megye mindenképpen tudja.
0: Igen, de hál' Istennek nem itt van a strand. Tehát én mindenkit megkímélek attól, nem mondom meg, hogy hova, de hát ezek után, hogyha már azt mondtuk, hogy nudi, akkor hát egy kukac, mondhatjuk akár ezt is. Úgyhogy ezzel is zárnám is ezt a megszólalást, és aztán jövünk vissza nem sokára, és nagyon remélem, hogy majd akkor már egy kicsit tapasztalattal is gyarapodunk. Hát már most akkor a sorban nézzél jobbra magadhoz képest.
1: Húha!
0: Ott azért Kittinek most
1: lett dolga. Kittinek van elfoglaltsága.
0: Igen, úgyhogy gyertek, adjatok munkát Kittinek, hiszen most hát ő ajándékokat fog szólni nektek, hogyha valamiféle olyan színt görgettek, vagy valami, nem tudom, mi van még ott a szerencsékeréknél.
1: Színt kell mondani, igen, színt kell mondani, és akkor kapnak egy kérdést a színhez tartozó témában, és akkor, hát hogyha helyesen válaszolnak, akkor nyernek valamit.
0: Harry Cavill munkásságáról van bármi, ami...
1: Szerintem nincs.
0: Írtál magadnak kérdéseket? Csak ezt akarom kérdezni.
1: Nem, de egyébként vannak nagyon, hát, hogy is mondjam, igazán nehéz filmes kérdések. Most mást akartam hirtelen mondani, de adásban vagyunk, úgyhogy
0: jó,
1: nem.
0: Hát most már nem, figyelj.
1: Szerintem nem minden kérdés olyan egyszerű.
0: Na jó, akkor eme egyszerűség, illetve nem egyszerűség elve mentén várunk titeket a VFM, mi nem sokára jövünk vissza. Addig is pedig várunk titeket itt Komáromban a VFM, gyertek bátran.
1: Ígérjük, Latkó nem fog nudizni.

0: és még mindig jó a hangulat. Van valami, amit nem mondtam?
1: Az idő is jó.
0: Hát akkor oké. Vagy mondhattam volna azt is, hogy jó kis szállóigit érzem. Mondjak meg valamit, Ildikó.
1: Az a baj, hogy nem hallom a saját gondolataimat, Csalacko.
0: Na már,
1: most nem tudom, mit mondtál, de megpróbálok szájról olvasni. Na
0: jó, figyelj, akkor megpróbálok hangos lenni, majd mindjárt kikerülök neked egy füles falon, mert van egy fülesünk is, jó?
1: Majd lehet, hogy közelebb kéne egymáshoz ülni.
0: Jó!
1: Nem is szoktam ismerkedni, hidd el!
0: Hány éve is ismerjük egymást, drágám? Beszélgessünk egy picit. Mélyítsük el a kapcsolatot egy adásban, mit szoktad? Na, Fröccs az nincs nálam, de a hangulat az ettől függetlenül a tetőfokára hág. Tamásunk már ezelőbb megkérdezte, hogy nem hangos, ezzel nem mondom, mi?
1: Én mondjuk nem csodálnám, ha megsüketülne ő is, lehet, hogy állandóan ezt nyomni.
0: Hát de egyébként nem tudom, tehát amúgy is az embernek a hallásra való képessége az életkor előre haladtával az úgy meg tud kopni. Ez rádiós, meg különféle DJ szakmában, ahol hanggal dolgoznak az emberek, különösképpen hatványozottan igaz. És most még a monitort is felkapcsolja Tomi, amit még hangosabb, úgyhogy igazán igyekszem túl kiabálni mindenkit. Tehát a lényeg, hogy a hangulat pont ezért jó a hangulat, és még mindig baromi sokan állnak sorban itt a VFN-es standunknál, úgyhogy Kitti nem unatkozik, azt kell mondja.
1: Nem, mert hát ugye van szerencsekeréke játékunk, ugye ezt a vízzenén is játszottuk, már ott is nagyon szerettétek, de most ugye kihoztuk ide is, és hát áll a sor, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szeretitek most még mindig. Annyi a feladat egyébként, hogy választani kell egy színt, kapnak egy kérdést, és utána ajándék. Lehet választani, amúgy nem is mondtuk még, hogy milyen ajándékaink vannak.
0: Tényleg, amúgy beszélünk az ajándékokról, na?
1: Igen, van egy ilyen kis sütőtáskánk, nagyon cuki. Azt mondták a fiúk, hogy belefér 6 darab ilyen kicsi sör.
0: Tényleg?
1: Hát ha valakinek ez motivál.
0: Hát ilyen 3 deci is talán végül is.
1: Igen, a pici.
0: Jó, de kivesz 3 deci sört. Jó, mondjuk végszükség esetére hűtenik el valamikor.
1: Jó, ha ne válogass.
0: Jó, az is igaz.
1: Az a lényeg, hogy
0: vagy egyen, 2,5 literes. Na, akkor már inkább. Mondjuk az már
1: szerintem
0: úgy nem jó.
1: Szerintem az is belefér.
0: Várjál, 6 darab mondjuk ilyen 3 deci is belefér, az 1,8. Á, ja, jobban jársz vele. Igen.
1: Ugye, látod?
0: A matek 2-es érettségi bevillant, igen.
1: Így van. Aztán van nekünk szőlő zsírunk is egyébként, ezt szerintem inkább a hölgyek fogják jobban kedvelni. Nem tudom, hogy ti azért szoktatok ilyet használni-e, vagy
0: nem. Nem, én nem legalábbis.
1: Szeretett, ha száraz a szád.
0: Ezért isztok vizet. Most éppen vizet.
1: Igen. Aztán van legyezőnk is. Mi van még?
0: Olyat is szoktam. Mert... Képzeld, a legyezőt is szokt. Meg se kérdezed? Igen, szoktam legyezőt használni. Már amikor a kezem ügyébe akad, de hál' Istennek ezek a repitárgyak azért jók, mert hogy én dolgozom, akkor vehetsz egyet magadnak.
1: Igen, de mondjuk ilyen melegben nem is csoda egyébként, hogy a férfiak is legyezik magukat.
0: Hát szerintem, aki megszól amiatt, hogy egy férfi legyezi magát, azt szerintem akkor nem tudom. Tehát, hogy nem mondom azt, hogy pukkadjon meg kapja a hőgutát, mert
1: nem úgy legyezővel gondoltam, érted? Nem az, hogy bolond, csak általában a férfiak egy papírral szokták magukat legyezni, nem legyezővel.
0: Hát oké, de nem. Most kit érdekel, hogy most azért legyezője vagy sem. Tehát a cél szentesíti az eszközt, ugye ezt szokták mondani. Tehát engem például speciál nem nagyon érdekel. Tehát egy ki mit szól hozzá, figyelj, mondjuk pont én mondom ezt. Tehát, hogy általában én vagyok az a nagyon szabad elvű, úgyhogy ebben is így vagyok, hogy engem ez nem nagyon szokott érdekelni. Képzeld el, ha éppen aktuálisan úgynevezett barátnő áll a rendelkezésemre, hogy én szépen fogalmazok, akkor még a táskáját is meg fogom vásárolás közben. Tudod, ez a tipik női táskát.
1: Hát
0: nekem van olyan haverom, aki nem hajlandó megfogni a barátnője táskáját, mert hogy az milyen már.
1: Hát de úgy is tudják, hogy a barátnője táskáját fogja, nem?
0: Hát én se gondolnám azt, jó, hogy ő mászkál ilyen két cuki kis retikülöcskével, ugye főleg a barátnője nagyon szereti az ilyen pink dolgokat. Most gondolod el, hogy az egy nagy darab kopasz állat, hogy ott áll ilyen kis pink táskával. Valószínűleg ezért nem akarja megfogni, de hát engem nem érdekel. Hát jó, hát maximum lefényképezek. Én vezettem már rózsaszín autót is évekig, tehát hogy innentől kezdve...
1: Ja, az igaz.
0: Ugye?
1: Hát tőled akkor nem áll távol a rózsaszín, az igaz. Figyelj, megmosolyogják, az biztos, de azért szerintem most elviselhető. Na,
0: hát akkor gyertek, mosolyogjatok velünk a VFN, Komáromban vagyunk egészen 6-ig, mi itt várunk benneteket, hűsölünk mi is a medencében, lehet, hogy még egy picit zumbázunk is, mondjuk pont Tominak mondtam, az előbb megszól a zumba közben a ser, hogy amikor azt mondtad, hogy kérsz egy sert, akkor nem erre gondoltál. Tehát,
1: igen, mi is ezen gondolkoztunk, hogy vajon beálltatok-e zumbázni, de sajnos nem.
0: Ott láthattál minket ott a medence szélén, szépen elbeszélgettünk, úgyhogy jól voltunk, lehet, megyünk is vissza, ha gondolod csatlakozz, illetve ha gondoljátok, csatlakozzatok hozzánk, itt vagyunk a VFN.

0: ébreszteni téged. Buenos Morgan. Ez a Forrás Rádió reggeli sója. Ilyes Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha baj.

0: Baj, Petőfi Sándor utca 58 per A. Start 21 óra. 21 óra. Tali ott. Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
5: Skoda. Hozzék ura újra Magyarországon! Augusztus 11-én az Esztergomi Bazilikában ad közös koncertet a világhírű tenor Szamosi Szabolcs orgona művésszel. Felejthetetlen este. Jegyek a filharmónia.hu-n.
6: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3:03, szép délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta a jóváhagyását. Ritkábban és máshogy járnak a vonatok. Szardíniában 43 fok is lehet a hétvégén. Jövök a részletekkel, ezek a hírek. A Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották. Idézet következik, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Július 9-e és 12-e és július 25-e és 26-a között változik a vasúti közlekedés a Tatabánya-Oroszlány vonalon. Az S12-es vonatok ebben az időszakban csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek. Budapest déli és Tatabánya között az utasok a győri S10-es vonatok. 9-e és 12-e és július 25-e és 26-a között változik a vasúti közlekedés a Tatabánya-Oroszlány vonalon. Az S12-es vonatok ebben az időszakban csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek. Budapest déli és Tatabánya között az utasok a győri S10-es vonatokkal utazhatnak. Ez azt jelenti,

0: országban a legmagasabb hőmérsékletet, 43 Celsiusokat Szardínia szigetén várják. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint további 7 városban, Bolognában, Campobassóban, Frosinében, Rietiben, Rómában és Torinóban második fokú hőségriadó lépett életbe. Az előrejelzések azt mutatják, hogy az idei nyár harmadik hőhulláma további 2 hétig tarthat. És végezetül sport, bajnok lett Dél-Komárom. Idén nyáron is megrendezték ugyanis a felvidéki labdarúgó bajnokságot a Cibor Zoltán városi sporttelepen. A július 4-i tornán 16 csapat mérte össze tudását. A dél-komáromi csapat 2 győzelemmel és 1 vereséggel csoport elsőként jutott tovább, majd a martosi folytatásban is kiváló teljesítményt nyújtott. A döntőben 5-1-es győzelmet aratott Zseliz együttese felett, ezzel megszerezte a 2026-os felvidéki labdarúgó bajnokság bajnoki címét.
1: Időjárás.
0: A hétvégén túlnyomóan napos, száraz időre készülhetünk, csak időnként jelenhet meg néhány komoly felhő az égen. Délután 30-31 fok körüli csúcshőmérséklet várható, a reggelek pedig kellemesen 18-19 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Ez a Forrás Rádió strandturnéja. Indul egy újabb óra.

0: Lover. Nem nyomok most tapsot.
1: Ne nem kell tapsot.
0: Nem adásba nem vagyunk, hát szól a jazz meg, az hadd szóljon.
1: Majdnem énekeltem itt, aztán felvetted. De aztán
0: én énekeltem is, mondjuk nem tudom, felvettem. Majd visszanézem.
1: Na, ha ez a dal lenne egyébként, a folytasd a refrént játékban, akkor lehet, hogy tudnám folytatni.
0: Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok.
1: És zsebre tennélek.
0: És messze vinnélek. Hogy ne legyek már nélküled, én zsebre tennélek.
1: Hát mégse tudnám folytatni, látod?
0: Én vagyok a két lábon járó effektpad. Na mindegy. Jó, hát neked nem is kell.
1: Reméljük az itt
0: bemész a raktár, azt is.
1: Igen, igen. Reméljük a VFN, akik itt vannak most Komáromban, azok jobban fogják tudni, mint én.
0: Na igen, és hát nyilvánvalóan nekik, meg nektek szól ez az egész játék elsősorban, úgyhogy én azt mondom, hogyha még nem jöttetek volna ki, még mindig rengeteg időtök van arra, hogy gyertek és játszatok velünk. Mi meg közben fogunk beszélgetni itt azért, úgy hallottam, hogy a VF képviselőivel igen, is, igen. Egész pontosan te fogsz, ha minden igaz.
1: Igen, igen, igen, majd Vargaritával fogok beszélni, ő ügyvezető helyettes, és hát majd kifaggatom, hogy hát a strandról mit lehet itt csinálni, mert amúgy egyébként meglepően nagy ez a strand, és meglepően sok medence van, és lehetőség a fürdésre. És nagyon sok csúszda is. Mi arra voltunk hátrafelé egyébként a Kittivel, nagyon jól néz ki ez a csúszda.
0: Fogsz csúszni?
1: Nem, mert nem hoztam fürdőruhát.
0: De nem árad, miért? Miért nem?
1: Nem tudom. Én nem vagyok ez a nagy strandos típus.
0: Hú, én nagyon. Tehát, nagyon, mert a Tomival itt már ácsingózunk a víz után megint. Úgyhogy...
1: Tudom, én a szabad vizeket jobban kedvelem, megmondom őszintén. Nagyon rég voltam már utoljára strandon. Szerintem meg sem tudom mondani, hogy ilyen strandon, ami így ilyen zárt, hogy mikor. Tényleg nem.
0: Hát nézd, a VF-nek, illetve a VF szabadidőparknak is a nevében ott van, hogy szabad, és azért elég sok mindent szabad itt csinálni a medencében, ahogy látom, úgyhogy meg hát elég sok medence van, ahogy te is mondtad. Úgyhogy én azt mondom, hogy használjátok ki, mi is csobbanunk egy-egy gyorsan, aztán pedig hamarosan akkor jön egy kis beszélgetés, aztán hát helyszíni játékok közben is zajlanak, úgyhogy tényleg kihasználjuk az időt, mi is egy picit önzőek vagyunk ilyen szempontból. Csobbanunk egyet, aztán jövünk vissza, maradjatok.

sláger egy autó lenne, a piros lámpánál is padlógáztatnál. Forrás Rádió, mindig veled.

0: továbbra is itt vagyunk a VFN Komáromban, és hát velem szemben ül Varga Rita, ügyvezető helyettes. Szia, üdvözöllek!
1: Sziasztok! Üdvözlünk benneteket itt a parkban.
0: Nos, hát van ma egy tematikus napotok, így van?
1: Igen, hát egy kis strandnapot tartunk itt, és itt vendégül látunk benneteket. Nagyon örülünk, hogy eljöttetek hozzánk. Tartunk egy kis vetélkedőket, lesz habparti a gyerekeknek, és élőzene is lesz a medence parton, úgyhogy várunk még mindenkit, aki nem indult el.
0: Így van, és hát igen, természetesen mi is várunk itt mindenkit, mert hát nagyon-nagyon szuper játékokat hoztunk. Egyébként jellemző, hogy mindig ennyien vannak, vagy azért szoktak még ennél is többen lenni?
1: Szoktak még ennél is többen lenni, de most pont jó, még minden medencében van hely a zöld felületünkön, úgyhogy még lehet jönni hozzánk.
0: Gyakran szoktatok ilyen tematikus napokat szervezni?
1: Igazából csak évente egyszer, úgyhogy ezért most ez egy jó alkalom, hogy kilátogassanak hozzánk a vendégek.
0: Hogy találtátok ki a programokat? Mert én nekem például ez a vizes zumba, ez nekem még egy ilyen újdonság volt. Tehát honnan jönnek ezek az ötletek?
1: Aqua zumba minden szombat és vasárnap van nálunk itt a családi medencénél. Nagyon jó hangulat szokott lenni, sokan beállnak és tornáznak együtt Martinával. Úgyhogy ki kell próbálni. Akár ne is kipróbálhatod.
0: Én nem hoztam sajnos fürdőruhát, de egyébként én is kipróbálnám neked. Azt néztük mi is innen egyébként, hogy az elején még kis bátortalanok voltak, de aztán utána azért egyre jobban csatlakoztak a Martinához.
1: Igen, nagyon ügyes ő, nagyon jó zenéket válogat, és azért meg a víz sok mindent eltakar.
0: Így van. Igen, mi is ezt beszéltük, hogy ott nem látszik, hogyha esetleg kicsit béna az ember, akkor igen, nem látszik. Ugye,
1: de azért egy nagyon jó mozgásforma.
0: Így van, meg hát talán megerőltetőbb is lehet egy kicsit, mert azért a vízben tudjuk, hogy azért megerőltetőbb a mozgás.
1: Igen, de közben meg nagyon jó kellemes hőmérsékletű a víz, úgyhogy érdemes mozogni.
0: Mesélj egy kicsit magáról a VF Szabadidő Parkról. Én például képzeld el, először vagyok itt, még sosem jártam, és azt néztem, hogy annyiféle medence van, néztük ott hátrébb, hogy ilyen szép nagy csúszdák is, hogy annyi minden van itt egyébként.
1: Igen, 6 medencénk van, és 7 csúszdánk. Van egy horgásztavunk is, úgyhogy mindenki, aki víz, aki szereti a vizet, szerintem nálunk talál magának medencét, vagy horgászni is tud. Úgyhogy mindenféle korosztálynak van csúszdánk, úgyhogy lehet hozzánk jönni a gyerekeknek főleg. Ők szeretik a medencéinket. Van a vízivárunk, ahol van 3 nagy csúszda és egy nagy kanna víz borul minden percben a gyerekekre, és önnek ők nagyon örülnek.
0: Igen, mi is itt közel vagyunk hozzá, én is néztem, hogy nagyon jó kis dolog. Egyébként a felnőttek is nagyon élvezik, mert láttam, hogy valaki futott alá, olyan, mint egy vízesés lenne tényleg.
1: Igen.
0: Barátnőm mondta egyébként, hogy lehet itt bérelni faházakat? Vagy ez csak...
1: Igen, van kempingünk is, lehet sátorral, lakókocsival jönni, vagy faházat bérelni nálunk, nagyon kényelmes kis faházaink vannak, úgyhogy lehet igen aludni is.
0: És hát van ugye strandos étel is, van étterem is, szóval azért itt az
1: van
0: is.
1: Éttermünk, van büfénk, úgyhogy lehet jönni. Igazi strand ételeket enni nálunk.
0: Így van, és hát mi is itt vagyunk még egészen 6 óráig, játszani is fogunk, úgyhogy ha még nem indultatok el, akkor mindenképpen gyertek ki, nagyon szuper nyereményekkel várunk benneteket itt a VFN Komáromban. Köszönöm szépen!

Mit se változtál? Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: van még mindig VF, de most nem Andi, hanem Tamás. Kicsit elrángatolak a DJ poolból, míg itt zumbáznak.
1: Igen, zumbáznak kőkemény éppen a Pannoniára. Egyébként tök jó csinálját, nem tudom, láttad de nem veszünk példát?
0: Nem tudom, én zumbáztam már amúgy.
1: Nem mondod, ezzel a testtel?
0: Figyelj, van a Nintendo-n, tudod?
1: Igen,
0: és, ja, azon. És azon van ilyen, ugye a kontrollerre tuci zumbázgat, és én otthon erre edzettem. Borzasztóan ki tud meríteni egyébként.
1: Hát elhiszem.
0: Amik egy ekkora testet, persze.
1: Ennyi idősen, most nézd rám, most én elkezdeném két perc után búl.
0: De egyébként egy elképesztően jó kardió, meg ugye tök jók a zenék alatt a közben. Tehát azért én nagyon szeretem azt a fajta latin stílust, amit a zumba úgy önmagában képvisel. Úgyhogy én azért javasolnám mindenkinek, hogyha mondjuk szeretne egy ilyen jó kis mókás szórakozást, akkor mindenképpen tegye meg, és próbálja ki egy, akár egy magánórán, akár pedig otthon, mondjuk egy YouTube videó kíséretében.
1: És meg lehet próbálni velünk játszani itt kint Komáromban a VFM, mert hogy játékokkal is készültünk, például a zenegépet hoztuk el, visszafelé pörög a dalnak a refrénje, vagy folytatni kell a refrént, az is egy érdekes játék.
0: Na de hogyha visszafele tudod folytatni a refrént, akkor mi van?
1: Akkor odafele is.
0: De én azt megérzem.
1: Figyelj, ezt a bölcsességet 50 felett, csak ilyeneket kapsz tőlem, Latko.
0: De egész nap ezt hallgattam tőled, hogy bár ennyi idősen, bár ennyi idősen, ugye? Bár ennyi idősen. Ugye? De most te tapasztalatot szeretnél megosztani velem, vagy figyelmeztetni szeretnél inkább?
1: Inkább figyelmeztetni.
0: Ó, hát figyelj, megpróbálom. Egyébként pont azon gondolkodtam, hogy amikor mi megismertük egymást, akkor pont akkor volt annyi idős, mint most én.
1: Hát sokkal fiatalabb voltam, az biztos. Bár most is ugyanolyan szép vagyok.
0: Folytasd a sort, igen.
1: Értem, hogy lefagytál, nincs ezzel semmi baj.
0: Figyelj, az átlagot felhúzod, ha ez segít ezen. Tehát, hogy a te fürdőgatyás állapotod az szerintem látványosabb és pozitív értelemben, mint mondjuk az enyém. De mondjuk ez engem nem érdekes, megyek csomóban.
1: Hát, igazából ezzel egyetértek, ne, ez nem tudom tagadni, hogy ez így van.
0: Azért számítottam némi szolidaritást, hogy valami esetre, de
1: jó, te is szép vagy. Na,
0: okay. Na, végre már egy kis hazugság.
1: Csak azt nem értettem, hogy amikor bementél a vízbe, miért emelkedett 2 centis a szint? Na, mindegy, ez már más tészt.
0: Ezt a poént sose hallottam, ez annyira eredeti volt. Hol olvastad, a Móriczka magazin 1980-as?
1: Vagy reggel 8 óta erre készülök.
0: Ja.
1: Mondom, megyünk adásba, ez biztos bedobom, sikerült. Köszönöm.
0: Na, hát a lényeg, hogyha nem is emelem meg a vízszintet, mondjuk 2 centivel, mert mondjuk 3-mal.
1: Nem emelted meg, megmondom őszintén, semmivel.
0: Ezt már elcsesztem.
1: Igaz, hogy mennem kellett feléd, mert láttam, hogy...
0: Ja, hogy az elején tényleg, hogy elfelejtettem, hogy rég húztam. Hát de visszafele milyen ügyi voltam már?
1: Mondtam páromnak, figyelj, én elmegyek a Lackó elé, mert szerintem elsüllyed.
0: De jó, azért szájból szájbelegeztetést inkább mert... nehetett, akkor inkább hagyjál ott, jó? Tehát, hogy azt adjuk ki.
1: Figyelj, ez lett volna, mert biztos, hogy nem bírtalak volna el, még akkor is, hogyha én tudok úszni. De akkor sem bírtalak volna, hogy kicibálok onnan a mélyből, levicce 1-9-en, ugye vagy?
0: De figyelj már, mert most már azért tényleg egy kicsit fogjál vissza magadon, mert így jönnek majd mindenféle body shaming ellen fellépő emberek, és nem tudják, hogy mi csak froclizzuk egymást.
1: Hát persze, csak hülyeskedünk.
0: És akkor azt hiszik, hogy itt ellenséges. Amúgy igen. Szóval jó hangulat az a helyzet, gyertek ide bátran, mert tényleg itt a VF Szabadidőparkban mi itt a Forrás Rádióval megpróbáljuk ezt a hangulatot még inkább felcsavarni, feltekerni. Engedlek is vissza DJ-zni, mert hogy a zumbának most
1: igen, zumbának vége, úgyhogy DJ-zünk, aztán utána belecsaptok a játékba, ha minden igaz.
0: Így van, úgyhogy mindjárt visszaérkezik Andi is, úgyhogy téged meg engedlek vissza, titeket meg várunk szeretettel egészen 6-ig, itt vagyunk a VFM.
1: És köszönöm, hogy megszólalhattam egész életemben. Hálálkodni fogok.

megfeled. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 4, szép délutánt kívánok. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának megbízatását. Gyerektartás elmulasztása miatt emeltek vádat. Komáromi sikerek voltak a WTKA világjátékokon. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet, azaz az NFI igazgatóságának, köztük K.L. Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását, közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Az államtitkár közölte az NFI működésének folytonosságát, az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja. Arról is írt, hogy előkészítik az NFI működésének átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. A vezetői pályázat kiírása a közeljövőben várható, fűzte hozzá. Vádat emeltek egy pilisvörösvári férfi ellen gyerektartás elmulasztása miatt. A vádirat szerint a bíróság 2025-ben kötelezte őt arra, hogy a 2 kiskorú gyermeke után fejenként 80.000 forint tartásdíjat fizessen meg gyermekei gondozójának volt élettársa részére. A férfi fizetési kötelezettségét nem teljesítette, 2025 május 1-től 14 hónap alatt 1.605.596 forint tartásdíjat nem fizetett meg önhibájából, most az esztergomi járási ügyészség emelt vádat. A tények információi szerint emberölés történhetett a Szent János kórházban. Az ügyben egy 32 éves orvosnőt gyanúsítanak. A budapesti rendőrfőkapitányság az MTI megkeresésére azt közölte, hogy feljelentés alapján folytatnak nyomozást emberölés büntet megalapozott gyanúja miatt. Egy 32 éves nőt a nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki és őrizetbe is vették, a bíróság pedig elrendelte a nő letartóztatását. És végezetű sport, komáromi sikerek a WTKA világjátékokon. Remek eredményekkel tértek haza az Alexandros Muay Thai Gym versenyzői. A németországi Arnsbergben megrendezett világjátékokról Szilágyi Erik Muay Thai bajnoki övet szerzett a 61 kg-os kategóriában, Boglár Dominik pedig a 89 kg-os súlycsoportban Muay Thai és Thai Box szabályrendszerben is bajnoki címet szerzett.
0: Időjárás.
1: Igazi nyári hétvége vár ránk, sok napsütés, kevés felhő és csapadékra is alig van esély. A nappali felmelegedés eléri a 30 Celsius fokot, a gyenge északi a szél pedig csak néhol enyhíti a meleget.
0: Termék megjelenítést tartalmaz.
1: A nappali felmelegedés eléri a 30 Celsius fokot, a gyenge északi a szél pedig csak néhol enyhíti a meleget.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

0: a sláger, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Nem akar.

0: helyzet? Hogy vagyunk? Hogy vagyunk? Hogy érzed magad?
1: Jól vagyunk. Nem, most már túl vagyunk egy pár játékon is.
0: Igen?
1: Ja, nem hoztam.
0: Igen, de nem bántad meg?
1: Nem.
0: Most sem?
1: Nem, majd itt a kis gyerekmedencébe belelógatom a tappancsomat, és akkor majd
0: tappancs kuki. Nagyon anyám mondogat, én csak megmosom a lábamat, de mire kell a nagy medence.
1: Ja, ide szoktam lábat most járni, tudod.
0: Ilyen kicsit ilyen nénis betonod már, igen.
1: Hát így 40 évesen már csak ez megy, látod.
0: 40, hát az a 20.
1: Az, igen.
0: Az új 20, tudod.
1: Igen, ez a 40 vagyok, de 20-nak érzem.
0: Figyelj, 38-al hasonlóképpen érzem magam, mint te, úgyhogy... Meg amikor a 30 volt, az rosszabb volt. Mind a 30-as tábla ős ellenségnek számított.
1: Ja, igen, igen. Hát te ezt rosszabbul éled meg szerintem, mint bármelyikünk, hogy közelítesz a 40-hez.
0: Nem, egyébként képzeld el, már elkezdtem beletörődni az utóbbi időben. De úgy szerintem 35-től így kiéltem, hogy nem át, most voltam 30, aztán úgy elkezdtem beletörődni, hogy mindegy, ez már csak így megy előre, úgyhogy ez
1: de
0: van.
1: Figyelj, azt szokták mondani, hogy a 40 az új 20, és egyébként tényleg így van.
0: Meg ugye tegnap kitettem egy képet 15 évvel ezelőtti énemről, meg egy mostaniról, és volt, aki rám írt, hogy amúgy nem öregszem.
1: Most sokkal jobb, ja, azt hittem, hogy most sokkal jobban nézek,
0: mint akkor.
1: Olyan is volt.
0: És úgy elgondolkodtam, hogy amúgy van benne valami.
1: Na,
0: és
1: látom.
0: Megmondom, mert tudod, mert alapvetően azt szokták mondani, hogy férfiak a korral egy kicsit megszépülnek. Hát nem tudom.
1: Már amelyik, ugye? De hát általában azt szokták.
0: Zac Efron állítólag megcsonyult, nem láttam mostanság.
1: Jó, de ő nála már azért szerintem a plasztika is rátett egy lapáttal, de amúgy tényleg, én pedig
0: minek?
1: Nem tudom. Elméletileg volt valami betegsége, és amiatt lett ilyen, amilyen állítólag. Nem nagyon követtem le, de egyébként tényleg, tehát amikor fiatal voltam, és ment a High School Musical, hát mindenki szerelmes volt Zac Efronba.
0: Most ezt a mondatot ízlelgetted, remélem, hogy amikor fiatal voltam.
1: Hát, most miért? De így van.
0: Nem, de
1: azt nem akarom tudni, hogy hány éve volt a High School Musical.
0: Jó, hát igen, én is, amikor így szembe jönnek az ilyen 2006-os dolgok, meg 2002-es, 4-es, és így, hát az most volt 20 éve.
1: Igen, de egyébként a strandok nem úgy néznek ki, mint 20 évvel ezelőtt, mert én például nem így emlékszem a strandokra. Itt például a VFN, tehát hogy annyi minden van, annyi medence és ilyen jó kis csúszdák, hogy
0: igen,
1: Hawaii DJ.
0: Igen, valami nem változott, mindenki ugyanolyan szép, mint 20 éve.
1: Ja, na, ugye? Na,
0: így kell felfogni az életet.
1: Így.
0: Na, meg úgy, hogy ki kell jönni a VF-re, mert hogy azért most már fél időn túl vagyunk, még azért ki tudjátok használni, ha elindultok, főleg ha mondjuk Komárom környékiek vagytok, de ha nem, akkor azért egy picit meredekebb a dolog. Most megmondom őszintén, nem néztem mi a helyzet az M1-esen, de idefele is egy kicsit kalandosabb volt. Úgyhogy majd innen hazajutni lesz érdekes, de hát én nem fogok innen egy hamar hazamenni, úgyhogy lehet, hogy mi hivatalosan 6-ig maradunk, de hogy én tovább azt tudni.
1: Hát vagy nem az autópályán kell menni, kicsit hosszabb az egyes úton, de ide lehet érni legalább időben.
0: Igen, és legalább viszonylagosan jó tempóban és mindenféle idegeskedés nélkül. Na de, nem idegeskedni szeretnénk, hanem jól érezni magunkat, és hát ezért vannak, akik itt a matracon lebegve éppen a napsugarakat élvezik, vannak, akik éppen már az általunk kiosztott strandlabdát már felfújták, látod?
1: Igen, és dobálgatják, nagyon jó.
0: Egymás közt, úgyhogy ott egy másik strandlaszti is van, de azért hagyományos ilyen, mondhatni, hogy ilyen basic strandlaszti. Hát lehet nyerni tőlünk ilyet egyébként, hogyha kifáradtok ide, mert mi hamarosan fogunk egyet játszani itt a helyszínen, úgyhogy én azt mondom, hogy gyertek és próbáljátok ki magatokat, meg csobbanjatok egyet. Ha nem is Andival, de velem akár.
1: Igen, várunk titeket, gyertek. Hi, this is Craig David.

0: Klára és Andival.
1: És Lackóval.
0: Jaj, milyen jó kis páros vagyunk mi, amúgy én ezt tök élvezem. Igen. Veled csináltok itt egy kitelepülést. Nem is tudom, talán 4 évvel ezelőtt volt először ilyen örömmel lehetőségünk, akkor talán Esztergomban is.
1: Esztergomban, így van, jól emlékszem.
0: Akkor is egyébként fergeteges volt. Hát most is ugyanazon, mit csinálunk? Nevetünk, eszünk, fürdünk.
1: De nem alkoholt iszunk természetesen, mert dolgozunk vizet. Ti is hidratáljatok egyébként ebben a melegben.
0: Egyébként tudod, nagyon-nagyon fura érzés, amikor megfogok egy ilyen sörös üveget, és ugye hiába citromos üdítőital, sör, alkoholmentes, de még mindig olyan fura érzés kerít hatalmába, hogy na nézzétek a rádiósokat, itt alkoholizálnak. Tudod, aztán egyébként egy sör, mármint egy citromos, alkoholmentes.
1: Meg alkoholmentes. Úgy kell fordítani. Tudod, úgy kell fordítani, hogy látszódjon a nagy nulla az elején.
0: Nullás, sárga, nem zöld, sárga. De tényleg nem tudom, csak nekem van egy ilyen félsz bennem, vagy?
1: Nem tudom, én nem nagyon szoktam egyébként alkoholmentes sört inni, nagyon-nagyon ritkán. Úgyhogy én ebben nem nincs ilyen. Figyelj, hát ez sör. Ha dolgozunk, akkor nyilván más.
0: Tehát de ezért, pont
1: kinéznek,
0: ezért.
1: De...
0: Nehogy azt higgyék, hogy tudod, hogy lecsúszik itt még mellé 2 köműves aktimel, meg ilyenek, tudod?
1: Kell csináltatni legközelebb így a pólónkra egy olyan feliratot, hogy
0: nem iszunk alkoholt,
1: csak hidratálunk.
0: Alkoholt 6-ig.
1: Ja, igen, majd 6 után.
0: Na, hát valami ilyesmi az egész, de a lényeg, hogy mindeközben, miközben mi próbálunk itt hidratálni, én próbálok azért felfrissülni is. Én azért a medencét azt nagyon-nagyon szeretem meglátogatni. A fiúk meg kitit, hogy látom.
1: Igen, most jönnek már pörgen.
0: Milyen mosoly?
1: Hát figyelj, te nem mosolyogál kitire?
0: Én mindig mosolyogok kitire, meg ezek van. Mindig, azt nem idézem, hogy köszönök neki, hogy mondjam, mert ez a haoka.
1: Igen, úgy
0: tudom. Két csajos köszönés van, igen. A mi közös csajos köszönésünk.
1: Igen.
0: Na, de a lényeg, hogy itt azért nem véletlen van az, hogy a fiúk így mosolyogva jönnek a kitihez. Hát lehet, hogy azért, mert egyrészt nagyon szimpatikus számukra, másrészt azért, mert ajándékot szeretnének nyerni.
1: Így van, mert nagyon sok ajándékkal érkeztünk. Egyébként van mini hűtőtáskánk, van napszemüvegünk, van legyezőnk, van szájzsírunk is van.
0: Na várj, ezt most már annyiféle néven mondtad, ez most...
1: Miért? De mindig, ami eszembe jut éppen.
0: Mit mondtál? Szőlőzsír,
1: szájzsír. Az a baj, hogy a szájfény az nem jó, mert azt akkor a fiúk nem akarják a szájfényt.
0: Hát pedig úgy adtuk oda nekik az előbb.
1: Hát de az mindegy.
0: Kulisztatítok, aki nem hallgat, nem volt itt, és nyilván nem tudhatja így ezáltal. Egy szegény srácot folyamatosan szívottak itt az egyik játék közben, és a haverjai, és akkor azt mondtuk, hogy jó, ne lapszemüveget vigyél nekik egy sztájfényt, és akkor elmegy a kedvük tőle. Úgyhogy a srác szerintem egy kicsikét megvigasztalódott általuk, hogy viszonozhatott egy kis szívózást nekik, és hát azért igen.
1: Igen, hát majd adják a barátnőjüknek, na hát most.
0: Hát vagy ha nincs, akkor majd ezzel csajoznak. Szia, kell egy forrásos sztájfény. Én beadnám a derekam, nem tudom, hogy te hogy vagy vele.
1: A forrásosra mindenképpen.
0: Na, szerintem akkor ez legyen a kulcsszó. Ha szeretnétek forrásos szájfénnyel csajozni és ezt beszerezni, akkor itt a lehetőség, várunk titeket a VFN egészen 6-ig.
1: Itt Komáromban.

0: hallgassunk, amit nem tudom, hogy hallunk-e, mert Tamásunk...
1: Micsoda jó zenéket nyom a Tamás.
0: Azt mondta, hogy adásba prób. Láttad, hogy tudtam a szöveget?
1: Ezt azért nagyon nehéz elrontani.
0: Na, figyelj, viszont megosztanék mindenkivel egy ilyen bankrobbantós, vagy ilyen, nem tudom, ilyen nagyon jó tippet. Van itt egy srác, aki nagyon jól tippelt az egyik játékunkban, nem is tudom, hogy hányat találtad, de iszonyat sokat.
1: Igen, Milán, azt hiszem, így hívták.
0: Igen. És azt mondta, hogy az angol-norvég 4-1 lesz, angolok javára.
1: Na jó, hát akkor hajrá, tippmixezünk. De egyébként tényleg nagyon ügyes volt, tehát azt hiszem háromszor tippelt helyesen.
0: Igen. És egyébként nagyon közel járt a többihez is. Tehát, hogy teljesen jól mondta. Úgyhogy nem tudom, gondolkodom rajta. Aztán ma van a norvég meccs, ugye?
1: Fogalmam sincs.
0: Ja, mondjuk pont tőled kérdezem, igen.
1: Én nem követem most annyira ezt a történetet valamiért, pedig az előzőt azt végigkövettem. De most valamiért nem. Az utolsót azt szerintem meg fogom nézni.
0: Ja, a döntőt azt szinte mindenki megnézi. Döntőt, az is megnézi, aki nem érdekel. Na hát amúgy meg egyébként én a norvég, 11-kor, az igen. Na, szóval 11-kor. Aha, meg hajnal 3-kor az argentinok Svájccal játszanak.
1: Jó, hát azért nem
0: hosszú éjszakám lesz, úgy látom.
1: Nem fogok fölkelni.
0: Aztán be kell vásárolnom előtte. Na, szóval, hogy norvég angol meccs lesz hivatalosan, tehát 1-4 a tipp alapján. De én azt mondom egyébként, hogy norvégok nekem valami szimpatikusak, nem tudom, láttad ezeket az evezős mókák, amiket nevezényelnek.
1: Nyernek
0: egy meccset, és akkor...
1: Igen.
0: A kórházi dolgozók, a politikusok, a mindenki nyom, a Norvégia focilázban ég, tök értető módon. Hát 10 évvel ezelőtt még mi küldtök őket haza az EB pótselejtezőről. És most meg ott vannak.
1: Hát igen. Hát ők fejlődtek. Maradjunk ennyiben.
0: Hát lenne még egy 4 Szoboszlaink, és nem lenne problémánk. Azért ott van egy Ødegaard, van egy Haaland, úgyhogy azért ott az elég jól megvan pakolva az a csapat tehetségek, és akkor mi nem mondtam ott további embereket. Tehát azért vannak ott nagyon jó játékosok. Hát nálunk ugye nyilvánvalóan Szoboszlai Dominik nemzetközi hírnévre szertevő csapatkapitányunk, az, akit talán úgy mindenki ismer.
1: Igen, Norvégok, a lányok is ismerik.
0: Többen. Hát szerintem Szoboszlait mindenki is abszolút ismeri. Na de a lényeg, hogy itt most nem a Szobónak szeretnék egyfajta reklámot csinálni, mert szerintem egy csinál magának, csinálnak a cégek neki, nem is egy céggel van ugye szerződésben. Másrészt meg ugye úgy néz ki, hogy a Liverpoolnak lesz egy ilyen helyettes csapatkapitánya, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy ténylegesen Steven Gerrard nyomába léphet, nem csak messzám alapján. Na de majd holnap az ICER-ről beszélek el, mert nem a rólam lesz, hanem én.
1: Ja, tényleg.
0: Igen.
1: Na, ezt jó tudni.
0: Úgyhogy csak így elmondtam, úgyhogy tele vagyok sportos témákkal.
1: Köszönjük szépen.
0: Viszont vissza a strandlabdához, ami a sportot illeti. Én például mindjárt megyek egyet csobbanni, mert most már nagyon túlhevültem, borzasztóan melegem van, és szerintem nem is tudom, mikor csobbantam utoljára. És azért nagy móka az kitelepülni a rádióval, én azt mondom, egy medence, mert az olyan strandos kis ebbi halaknak, mint én, meg mondjuk, mint a Tamás, mert mi szoktunk általában úszkálni.
1: Igen, ti nagyon ki tudjátok használni.
0: Hát abszolút, tehát mi mindig ilyenkor hidratálunk és úsz. Ott a néni, hogy élvezi a víz közepén. Azt a mindenségét neki.
1: Hát egyébként igen, lehet is. Tud élni, így kell,
0: és látod? És valószínűleg nem az ő korosztálynak a zenéje, valószínűleg. Tehát, hogy így azért azt kell mondjam, hogy ez ilyen. Ki kell jönni a strandra, élni, feküdni a vízen, kicsit denszelni.
1: És játszani velünk?
0: Meglátogatni Annit, mert engem nem biztos, hogy megfognak, de téged tudni.
1: Miért?
0: Hát, mert te vagy a csaj.
1: És?
0: Hát mindig vonzóbb egy nő.
1: Ezt azért nem
0: mondanám. Ismered a marketinget? Tehát mindent el lehet adni nővel, kutyával,
1: hát
0: kisgyerekkel.
1: Az biztos, ez igaz, tény.
0: Tehát, hogy azért
1: de
0: mondom,
1: egy jó
0: hogy...
1: pasival is el lehet adni bármit.
0: Hát ez tény. Hát igen. Hát ezért mondom, hogy én ebben nem illek bele.
1: Jó. Próbáltam segíteni neked, na.
0: Nézd meg.
1: És beledumál, látod? Beledumál.
0: Nem bírja ki. Na de, ha már ő nem bírja ki, akkor szerintem mi most gyorsan elköszönünk, és akkor várunk titeket még mindig a VFN. Komáromban, egészen hatig.

Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 5 óra, üdvözlöm Önöket. A Trieste-i magyar kikötő beruházásról tárgyalt a külügyminiszter, komáromi újszülötteket köszöntöttek. A Veszprém szabadkártyát kapott a férfi kézilabda klub világbajnokságra. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. A Trieste-i magyar kikötő beruházás és a Nyugat-Balkán uniós integrációja is fontos téma volt. Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettes külügyminiszter római megbeszélésén. Orbán Anita a Facebook oldalán kiemelte, kevés ország van, amelyhez a magyarokat annyi személyes, történelmi és kulturális szál köti, mint Olaszország. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. A magyar külügyminiszter annak alkalmából tárgyalt Rómában, hogy részt vesz a Nyugat-Balkán barátai külügyminiszteri ülésen. 15 komáromi újszülöttet köszöntöttek a Jókai Ligetben. Komárom város önkormányzata baba köszöntőre várta a családokat, amelyen Komárom legfiatalabb lakóit és családjaikat ünnepelték. Ezúttal 15 újszülött, 7 kislány és 8 kisfiú részesült a város jó kívánságaiban. A családokat dr. Molnár Attila Komárom polgármestere és dr. Árvai Nikolett államtitkár országgyűlési képviselő, valamint Vajda Bence a polgármester köszöntötte. A Rondella Galéria új időszaki kiállítása Nagy Sándor Zoltán grafikus művész alkotásait mutatja be, Színes lett, maradhat címmel Esztergomban. A rendhagyó tárlat megnyitóján július 12-én délelőtt 10 órától, azaz holnap délelőtt, a művész vezeti végig az érdeklődőket a kiállításon. A tárlat július 12-e és augusztus 9-e között látogatható a Rondella Galériában 2-től vasárnapig délelőtt 11 és délután 4 óra között. A belépés ingyenes. És végezetül sport, a Veszprém szabadkártyát kapott a férfi kézilabda klub világbajnokságra. A Bakonyi klub beszámolója szerint a tornát szeptember 24-e és október 1-e között rendezik meg az egyiptomi Újfővárosban. A sorsolás időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a Veszprém tavaly ezüstérmes lett, 2024-ben pedig megnyerte a klub világbajnokságot.
0: Időjárás.
1: A hétvégén túlnyomóan napos, száraz időre készülhetünk, csak időnként jelenhet meg néhány komoly felhő az égen. Délután 30-31 fok körüli csúcshőmérséklet várható, a reggelek pedig kellemesen 18-19 fok körül alakulnak.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tart. Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven

0: Inside the Mine a háttérben, napsütés, nagyon-nagyon kevés felhő, 30 fok körüli hőmérséklet, Isten tudja mennyi, nem néztem, nagyon jó víz, és hát Andi.
1: Igen, hát te tudod, hogy milyen jó víz, mert te már nem tudom hányszor csopantál, mióta itt vagyunk, de
0: végtelenszer és ne tovább.
1: Megértem.
0: Ugye? Na, igen, látod, ne közel neked is fődörociba kell jönni.
1: Nem, én mondom, én be fogok menni abba a kis gyerekmedencébe.
0: De annyit mondod
1: jó,
0: már.
1: Jó, hát még nem volt időm, hát itt zajlik a játék, érted, még most is lesz majd egy játékunk.
0: Neked is viszi a szél a játékot innen mellőlem mindjárt. Ráteszem a kis ásványvizemet inkább.
1: Sok a dolgunk.
0: Igen, hát szél fújja szét a munkát, de egyébként közben hát rengetegen vannak körülöttünk, nagyon sokan szeretnének tőlünk ilyen-olyan forrásos kis repi cuccot nyerni. Hát rengeteg minden van, úgyhogy lezjezőtől, szájfény, szájzsír, szőlőzsír,
1: aki akárhogy hívja.
0: Forráselló, vagy mit tudom.
1: Tényleg, de jó ötlet.
0: Ó, de jó.
1: Na, szabadalmaztatni kéne.
0: Egy marketinges zseni szabadult el bennem, valahol nagyon mélyen.
1: Na, valahol nagyon mélyen, igen.
0: Mint ahogy a költő, az énekes és további egyéb is. Na, mindegy. Azért köszönöm, hogy valamit elismersz, hát legalább megértek jönnöm ma. Na, szóval, hogy ez vár rátok, hogyha kijöttök, meg ugye az Immerer Tomi, aki exkluzív zenél a helyszínen, úgyhogy őt mindenképpen javasolnám további hallgatásra is. Úgyhogy nagyon kevés időtök van, nem sokáig lesz már a Tomi.
1: Igen, már csak 6 óráig leszünk itt, úgyhogy lassan-lassan el fogunk köszönni.
0: De ha beestek még, akkor gyertek, és igen, akkor várom titeket szeretettel.
1: Így van, és játszatok velünk, mert még mondom, egy játékunk hátra van.
0: Mi pedig zumbázni fogunk mindjárt, ha jól hallottam?
1: Igen, igen. Igen,
0: és hogy te?
1: Majd az akva zumbába egy kicsit jobban beleláthatunk, ugye?
0: Na, hát akkor én azt mondom, ne is húzzuk az időt, haladjunk e felé, úgyhogy hamarosan akva zumba, beszélgetsz egyet, ha jól tudom, akkor Martinával.
1: Igen.
0: És akkor ő elmondja ezeket a részleteket, mivel közben majd még játszani is fogunk a helyszínen, úgyhogy tényleg, ha tehetitek, és még be tudtok csusszani hat előtt, várunk titeket.

0: továbbra is itt vagyunk a VFN Komáromban, és hát nem is olyan régen volt itt Aqua Zumba, méghozzá Gyimesi Martinával, aki itt ül velem szemben. Szia!
1: Szia, köszönöm szépen!
0: Igen. Figyelj, én még nem hallottam az Aqua Zumbáról. Mióta csinálod ezt? Vagy hogy jött ez az egész?
1: Én már 16 éve vagyok zumba oktató, és 15 éve Aqua Zumba oktató, úgyhogy igazából már elég régóta. Itt a VFN már 8 éve tartom az Aqua Zumbát minden nyáron, úgyhogy csodálom, hogy nem hallottál róla.
0: Mennyivel másabb egyébként ez, mint mondjuk egy rendes zumba?
1: Teljesen más, tehát víz alatt dolgozunk, ugye az ellenállás az, ami segít abban, hogy az izmokat jobban megmozgassuk. Ezáltal, mivel a víznek nagyobb az ellenállása, mint a levegőnek, ezért lassabban is mozgunk, és tulajdonképpen a kórizmokat, a felső testet, az, amit jobban megdolgoztatunk, úgyhogy itt igazából másnapra arra számíthatunk, hogy a hátunkon, a karunkon jön elő egy finom izomláz, zumbánál ugye ez inkább az jobban teljes körű.
0: Egyébként a lábra is hat, tehát hogy így mondtad, hogy a hát meg ugye a kéz, de hogy a lábra is hat azért, mert azért láttam, hogy itt leültél, és akkor így tekerted a lábadat, mint a bicikliznél, hogy ugye azt is gondolom, utánozni kell azért.
1: Így van. Tehát amikor ülve voltam, akkor az ugye egy hasizom volt, tehát ott a hasat dolgoztattuk meg jobban. A láb, én azt gondolom, hogy az inkább egy edzés, egy akvazumba edzésre való, mert ott lehet aktívabban dolgozni. Itt nyáron, amikor egy buli hangulatot csinálok, akkor inkább én jobban szeretem, hogyha valami lájtosabbakat csinálunk. Azért fájni fog másnap, de nem a lábra összpontosítunk, mert akkor sokszor elmegy az embernek a motivációja, mert azért az azért nehezebb.
0: Igen, mi is pont egyébként itt ültünk, és akkor néztük, és gondolkoztunk rajta, hogy ez biztos azért nehezebb lehet, mint mondjuk rendesen itt kint, ugye a placon, mert hát azért ugye a vízben sokkal megerőltetőbb a mozgás, meg van megerőlteti magát az ember.
1: Így van, tehát kell hozzá azért egy kis akarat. Amikor mutogatok, hogy lent a víz alatt kéne dolgozni, akkor rájönnek, hogy hoppá, hát ez azért nehéz eltolni a vizet. Én ugye a levegőt tolom, nekem könnyűnek tűnik. Nekem a fekete pálya, hogy a napon kint vagyok, nekik a finom hideg vízben, de nekik nehezebb az ellenállás.
0: Igen. Hát igen, ők nem izzadnak azért annyira valószínűleg. Egyébként azt is néztük, hogy ugye először még csak ímmel álmal így próbálták csinálni, és utána egyre többen lettek. Tehát hogy így meghozod azért a kedvet ehhez.
1: Igyekszem meghozni, igen. Amúgy azért is az elején olyan kis lájtosabbakat, hogy tényleg mindenki ráhangolódjon, meg hogyha valaki most, tényleg ez a mai napi első mozgása, nem szeretném, hogy itt hirtelen a válla meghúzódjon, vagy valami hasonló történjen. Az elején egy kicsit facsálunk, kicsit ráhangolódunk, és utána beindul a buli hangulat, és akkor meg tekerjünk neki.
0: És az a jó egyébként, hogy a családok együtt mennek, és akkor ott volt a gyerek, apuka, anyuka, tehát hogy azért így mindenkit meg tud mozgatni, mert azért nem tudom, hogy a zumbánál egyébként mennyire jellemző, hogy férfiak mennek, de hogy én, amiket szoktam látni, azért zömében nők járnak zumbázni.
1: Igen, én mindig elmondom, hogy a zumbának a kitalálója három férfi, és ők nem csak kitaláltak, hanem a mai napig űzik. Ez nyilván sajnos Magyarországon nem egy elterjedt szokás, hogy a férfiak táncolnak, pedig én nagyon örülnék neki, és mindig hangsúlyozom, hogy jöjjenek, mert a hölgyek imádják nézni, ha egy férfi táncol. Úgyhogy igen, az egész család mozog. Szeretem, amikor a férfiak beállnak. Ma is volt, legalább egy 4-5 fiú, vagy mellettem, vagy előttem ott volt, és akkor mindig motiválom őket, tapsolok nekik, megmutatom, hogy nagyon jók vagytok, ne adjátok abba. A korosztály tekintve pedig, aki már úszógumiban van, tudja nyomni, és aki pedig, ahogy szoktam mondani, régóta fiatal, neki pedig azért jó, mert a víz alatt ugye az izületeket kíméljük. Tehát, hogy ez egy tökéletes mozgásforma mindenkinek, aki már egy kicsit szépkorú, vagy nagyon szépkorú.
0: Hát egyébként ezt alá tudom írni, hogy azért a lányok szeretik, hogyha ha jól táncol egy férfi, meg ha táncol egy férfi, mert ugye hát mit tapasztalunk a szórakozó helyeken, és hogy állnak a bárpult mellett, és csak nézik, ahogy a lányok táncolnak, pedig mi is vágynánk rá, hogy egy kicsit együtt táncolhassunk, és azért, hogyha esetleg elmennek egy ilyen zumba órára, még tanulhatnak is egy-két mozdulatot, amivel aztán persze lehet csajozni is.
1: Így van, nekem az elmúlt 16 évben szerintem nagyjából 5 férfi fordult meg az órámon, amiért nagyon szomorú vagyok, úgyhogy aki megkeres, akkor remélem, hogy tényleg el is jön az órára, mert nagyon-nagyon várjuk a férfiakat, amit észrevettem, mikor jártak ezek a fiúk hozzám, hogy akkor a hölgyek sokkal aktívabbak voltak. Nagyobbakat guggoltak, jobban ugráltak, jobban tekerték, és akkor mondták, ó, milyen magas kalóriaszámot égettem, hát persze, mert van ott egy férfi, aki előtt, igenis megmutatjuk, hogy milyen kemények vagyunk.
0: Na, hát akkor ez mindenkinek motiváció.
1: Igen,
0: és hogyha jól tudom, akkor ugye szombaton és vasárnap vagy itt. Ugye?
1: Így van, a VFN, amikor nagyon meleg van, akkor szombat, vasárnap engem itt megtaláltok a családi medence partján, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy találkozunk minél többetekkel.
0: Így legyen, és hát minket is megtaláltok még itt egészen 6 óráig.

0: mai nap utolsó tapsvihara.
1: Igen, így van. Szomorú vagy, Lackó?
0: Igen, az.
1: Bár te még maradsz, nem csobogni?
0: De persze, de olyan gyorsan elmegy egy ilyen nap, úgy utálom.
1: Igen, igen, és olyan jó volt játszani.
0: Na igen, nagyon szeretem én ezt, meg annyira szeretek veled együtt lenni egy strandon.
1: Én is szeretem.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Na, ez nem tudom, mi van ma veled, ma a bóknapot tartasz nekem?
1: Nem, vagy? A jó napom van, ennyi.
0: Ja.
1: Vannak ilyen napok is az életemben.
0: De jó.
1: Amikor kedves vagyok.
0: Tudom. Igen, igen, igen, előfordul. Nem, amúgy
1: Andi. Egyszer azért van ilyen. Most nem, pont kifogtad azt az egyet, látod?
0: Igen, 365-ből egy évben?
1: Nem.
0: Na akkor extra mázli. Ja, havonta?
1: Havonta.
0: Hát akkor 12 per év. Tehát az
1: na, ugye?
0: Ja, szökélyben esetleg 13, hát a szeretség. Na jó van, hát én nagyon örültem itt mindenkinek, azoknak, akik itt voltak, akik jöttek játszani, akik csak beköszöntek, és hát én azért kiemelném vendéglátóinknak az abszolút vendégszeretetét, amivel minket fogadtak, és elláttak bennünket, nézd meg, megint beledumál a Tamás.
1: Pont, amikor itt kifejeznéd a háládot, akkor kell beleszólni. Várjál, mindjárt befejezi, aztán utána öntheted a jó dolgokat. De amúgy igen, egyébként tényleg, tehát, hogy nagyon-nagyon örültek nekünk, és köszönjük szépen, és köszönjük, hogy itt lehetünk mi is.
0: Így van, és hát nem tikkadtunk ki egyáltalán, éhesek sem maradtunk, ami kell még. Ja, meg fürödtünk is.
1: Na.
0: Már aki, ugye. Mikor lógatod bele már a lábadat?
1: Majd, hogyha vége van, tudod, most elköszönünk, és akkor majd utána, amíg ti pakoltok, addig én belelógatom a lábamat.
0: Pakolunk?
1: Nem, ti pakoltok. Én lógatom a lábam.
0: Aha, jó.
1: Mert én eddig nem lógattam a lábamat, tudod? Te már fürödtél kétszer. Segítek, na.
0: Na jó, ez már mindjárt jobban hangzik. Na lényeg, pihenjél amúgy. Lényeg, hogy mi nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon reméljük, hogy még lesz alkalmunk majd ide látogatni. Hát nyilvánvalóan nem csak kitelepülés alkalmával, de hogyha igen, akkor azzal meg aztán pláne. Strandturnék viszont itt nem áll meg, mert hogy még a nyár folyamán találkozhattok velünk a megye különféle strandjain, hogy mikor, éppen, melyiken, arról majd mindenképpen mindig tájékoztatunk benneteket, akár social media, akár adás felületeken belül is, úgyhogy hát tényleg csak az maradt, hogy nagyon szépen megköszönjük azt, hogy ti a rádión keresztül is figyeltetek bennünket, és még egyszer mindenkinek, aki fogadott bennünket és játszott velünk. Köszi szépen!
1: Igen, köszi szépen, és vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Sziasztok, ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitálok.
2: Július 18-án szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon a

0: Mihály, Petőfi Sándor utca 58 per A. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8 per A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz este 6 óra, üdvözlöm Önöket, szép szombat estét. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta a jóváhagyását, ritkában is máshogy járnak a vonatok, Szardíniában 43 fok is lehet a hétvégén. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották. Idézet következik, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Július 9-e és 12-e és július 25-e és 26-a között változik a vasúti közlekedés a Tatabánya-Oroszlány vonalon. Az S12-es vonatok ebben az időszakban csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek. Budapest déli és Tatabánya között az utasok a győri S10-es vonatokkal utazhatnak. Ez azt jelenti, hogy Oroszlány és Budapest között az érintett napokon nem közlekedik közvetlen vonat. Az utazáshoz Tatabányán át kell szállni. A MÁV azt kéri, hogy az utasok indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. A közép-olaszországi Firenze és Perugia városában a lehető legmagasabb szintű vörös riasztás van érvényben vasárnap napvégéig a hőség miatt, de az országban a legmagasabb hőmérsékletet 43 Celsius fokot Szardínia szigetén várják. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint további 7 városban, Bolognában, Campobassóban, Frosinében, Rietiben, Rómában és Torinóban második fokú hőségriadó lépett életbe. Az előrejelzések azt mutatják, hogy az idei nyár harmadik hőhulláma további 2 hétig tarthat. És végezetül sport, bajnok lett Dél-Komárom. Idén nyáron is megrendezték ugyanis a felvidéki labdarúgó bajnokságot a Cibor Zoltán városi sporttelepen. A július 4-i tornán 16 csapat mérte össze tudását. A dél-komáromi csapat 2 győzelemmel és 1 vereséggel csoport elsőként jutott tovább, majd a martosi folytatásban is kiváló teljesítmény nyújtott. A döntőben 5-1-es győzelmet aratott Zseliz együttese felett, ezzel megszerezte a 2026-os felvidéki labdarúgó bajnokság bajnoki címét.
0: Időjárás.
1: Igazi nyári hétvége vár ránk, sok napsütés, kevés felhő és csapadékra is alig van esély. A nappali felmelegedés eléri a 30 Celsius fokot, a gyenge északi a szél pedig csak néhol enyhíti a meleget.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép napot, sziasztok! Pistineket pedig köszi a híreket, információkat. 8 óráig még itt leszek veletek, és hozom a jobbnál jobb slágereket. Aztán utána jön a váltás, 8 órától kezdődik a Saturday Live Session, 10 órától pedig a Club Session. Most pedig megyünk tovább Eva Max-szel, szól tőle a Loving Myself.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Donna Summer és Masti, valamint Toby Gett közöse a Run szólt. Én pedig most el fogok köszönni tőletek, mert hát lejár hamarosan a műsoridőm, és kezdődik 8 órától a Saturday Live Session, amiben DJ Chris B fog kezdeni, 9 órától pedig őt követi DJ Major Gabe, aztán jön a Club Session 10 órától Valentino Rizzel, 11 órától pedig Robin Schulz hozza a Sugar Radio Show-t. Köszönöm szépen, hogy ma velünk tartottatok. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallottátok. Vigyázzatok magatokra, ha mentek bulizni, akkor jó szórakozást.

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban.
1: Hello, hello, hello.
0: Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, jó estét, szép hétvégét kívánok, üdvözlöm Önöket. Egymást érik a fesztiválok, érdemes vigyáznunk. Június közepén ismét megkezdődtek a régészeti ásatások Komáromban, változik a vasúti közlekedés. Jövök a részletekkel, 2026. július 11-e van szombat, ezek a hírpercek a mikrofonnál Szabó Istvántól. És akkor a folytatás. A nyári időszakban egymást érik a fesztiválok. Fontos, hogy az értékeinkre figyeljünk, és a hőség miatt fokozottabban kell vigyáznunk magunkra. Hogy hogyan, arról Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője beszélt rádiónknak. Racsné Galambos Grétát hallják.
3: Fesztiválokban nagy tömegben mindig az értékeinkre figyelni kell. Nagyon fontos, hogy csak olyan dolgokat vigyünk magunkkal, amire feltétlenül szükségünk van, és hogyha nagyobb értékű ékszerünk van, hogyha viszünk magunkkal mobiltelefont, pénztárcát, bankkártyát, akkor azt ne a nadrágunk külső zsebébe tegyük el, hanem a táskánknak a belső zsebébe. Soha ne hagyjuk azokat őrizetlenül, hogyha leülünk egy asztalhoz, ha elmegyünk enni, inni, venni, vagy csak egy másik helyszínre, akkor azt mindig vigyük magunkkal. Hogyha a gyerekkel érkezünk fesztiválozni, akkor fontos, hogy vele megbeszéljük azt, hogy ne tévesszük egymást szem elől, ne hagyja ott a szülőket, hiszen a nagy tömegben könnyen eltévedhet, főleg, hogyha olyan helyre megyünk, amit nem ismer a gyermek. Hogyha kisebb gyerekről van szó, akkor hasznos lehet a nadrág zsebébe egy cetlire felírni a szülőnek a nevét, telefonszámát, hogyha mégis elkeveredne a gyerek, akkor a szülők elérhetők legyenek. Tudja azt, hogy mindig felnőttől kell segítséget kérni, hogyha rendőrt lát a közelben, egy szervezőt lát, akkor menjen oda hozzá, mondja el, hogy elvesztette a szüleit, és megkapja tőlük a kellő segítséget. És a vagyonvédelem mellett ugye a testi épségnek a védelme, ami egy nagyon fontos tényező, nem csak a fesztiválra való eljutás a kérdés, hanem a hazajutás is, tehát hogyha társasággal vagyunk, akkor fontos azt előre tisztázni, hogy ki az, aki nem fog alkoholt fogyasztani, ki tudja a társaságot hazavinni. Akikkel együtt érkeztünk, védelme, ami egy nagyon fontos tényező, nem csak a fesztiválra való eljutás a kérdés, hanem a hazajutás is, tehát hogyha társasággal vagyunk, akkor fontos azt előre tisztázni, hogy ki az, aki nem fog alkoholt fogyasztani, ki tudja a társaságot hazavinni. Akikkel együtt érkeztünk, velük együtt is távozzunk, ne hagyjunk

0: illetve hát az italra is érvényes az, ami az értékekre, hogy ne hagyjuk őrizetlenül, csak olyan italt fogadjunk el, amit előttünk nyitottak fel, amibe nincsen esélye senkinek semmit beletenni, hiszen ugye tudjuk, hogy a parti drogoknak a nagy része a szintelen, szaktalan, tehát amikor az ember fogyasztja, akkor nem is tűnik fel, hogy valami nem stimmel, csak akkor, amikor már megtörténik a baj. A nyári időszakban is érvényes az zéró tolerancia elve, tehát hogyha valaki szeszes italt fogyaszt, akkor volán mögé nem szabad ülni, és itt azért fontos azt hangsúlyozni, hogy az alkoholszondás ellenőrzéskor, hogyha a szonda pozitívat mutat, ez akkor is előfordulhat, hogyha egy másnapos állapotban van a sofőr, tehát nem feltétlenül aznap kell alkoholt fogyasztani. Találkoznak kollégáim nap mint nap olyan esetekkel, amikor a járművezető teljes nyugalommal fújja meg a szondát, hiszen azt gondolja, hogy az előző napi alkohol már kiment a szervezetéből, és nagyon rácsodálkozik, amikor kiderül, hogy a szonda pozitív, és sajnos ilyen esetben ez is itt a járművezetésnek minősül, tehát erre is érdemes odafigyelni, hogyha előző este kicsit nagyobb volt az alkohol fogyasztás, akkor másnap reggel se üljünk még autóba.
1: Június közepén ismét megkezdődtek a régészeti ásatások Komáromban. A feltárást ezúttal is az ELTE Bölcsészettudományi Kar ókori régészeti tanszékének hallgatói, valamint külföldi egyetemek diákjai végzik. Az idei kutatások helyszíne részben megváltozott. 10 év után ismét a molai lakótelep területén dolgoznak a régészek. Dr. Bartus Dávid, az ELTE BTK ókori régészet tanszékének vezetője elmondta, hogy az egykori római katonai tábor ezer részét már 2015-ben is geofizikai vizsgálatokkal kutatták. Az akkori eredmények alapján a szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy itt állhatott a tábor parancsnoki központja, az úgynevezett Principia. Dr. Bartus Dávid hozzátette, már a feltárás első napjaiban is rendkívül ígéretesnek bizonyultak a fogások. A régészek pénzérméket, szobortöredékeket, különböző használati tárgyakat, valamint egy kőoltárt is találtak. Az oltárról kiderült, hogy Krisztus után 212-ből származik. Különleges jelentőségét az adja, hogy egy eddig ismeretlen pannóniai helytartó neve olvasható rajta, ami történeti szempontból is kiemelkedő új felfedezésnek számít. Az idei ásatások augusztus közepéig tartanak, ezt követően a nagy közönség egy interaktív bemutató során megismerheti a Brigéció katonai tábor most feltárt részét és az előkerült leleteket, közölte a komárom.hu. Július 9-e és 12-e és július 25-e és 26-a között változik a vasúti közlekedés a Tatabánya-Oroszlány vonalon. Az S12-es vonatok ebben az időszakban csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek. A Budapest déli és Tatabánya közötti vonalon az utasok a győri S10-es vonatokkal utazhatnak. Ez azt jelenti, hogy Oroszlány és Budapest között az érintett napokon nem közlekedik közvetlen vonat. Az utazáshoz Tatabányán át kell szállni. A MÁV azt kéri, hogy az utasok indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Rendkívüli ülés tartott péntek reggel Tataváros önkormányzat képviselőtestülete a Városháza dísztermében. Az ülés összehívását az indokolta, hogy 5 képviselő közös előterjesztést nyújtott be arról, hogy a képviselőtestület szavazzon saját feloszlatásáról. Az előterjesztés napirendre vételét és így megtárgyalását a képviselők többsége elutasította, az ülés csupán néhány percig tartott. Az esztergomi Vasszarykolos kórházban július 1-től ingyenes a parkolás bizonyos időszakokban. A kórház Facebook oldalának tájékoztatása szerint július 1-től augusztus 31-éig hétvégente, illetve ünnep és munkaszüneti napokon ingyenes a parkolás a kórház egész területén. Ez a munkanapokra nem vonatkozik. Vitézség útján címmel rendeznek verékpártúrát Komáromban július 12-én 8 óra 30-kor. A találkozó helyszíne a Brigéció öröksége látogató központ. A táv kb. 60 km baráti tempóban. A részvétel ingyenes, de kérik, hogy egy kommenttel vagy egy privát üzenettel jelezik előre, hogyha mennek. És végezetül sportbajnok lett a Dél-Komárom, idén nyáron is megrendezték a felvidéki labdarúgó bajnokságot a Cibor Zoltán városi sporttelepen. A július 4-i tornán 16 csapat mérte összetudását, a Dél-Komáromi csapat 2 győzelemmel és 1 vereséggel csoport elsőként jutott tovább, majd a martosi folytatásban is kiváló teljesítményt nyújtott. A döntőben 5-1-es győzelmet aratott Zselíz együttese felett, ezzel megszerezte a 2026-os felvidéki labdarúgó bajnokság bajnoki címét. És ehhez a Forrás Rádió stábja is természetesen gratulál a komáromiaknak. A hírperceket 2026. július 11-én szombat este Szabó Istvántól hallották. Érezzék magukat jól, tartsanak továbbra is a rádióval, hallgassanak minket. Engem legközelebb, holnap reggel 7 óra 57 perckor hallhatnak majd itt a rádióban. Jó éjszakát mindenkinek!

0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul a Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora. A házigazda DJ Hubi.
2: Ez itt a Saturday Live Session, a Forrás Rádió és a térség egyetlen élő bulindító mix műsora.

0: Club Session ezúttal Valentino Riz pörgeti meg. SMS Viber számunk továbbra is, mint minden szombat este 0620 978 9785. Hangerőt fel, maradjatok a Forrás Rádion.
1: Ez a Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora.

0: továbbra is nézzük csak.
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! Saturday Live Session. Aki ebben az órában kever, DJ Major

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

szombat estét. Este 8-tól

hangolódj nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig! Stay tuned!

esti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. This is Robin Schulz.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ha ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele.
1: Csak te vagy az a lány, akiben...

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgen!